veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

éreznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
1: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem semmi.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Yeah.

duzzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

Jó reggelt kívánunk! 5 óra 35 perc, pontos idő, hétfő van, június 29-e. Ez a Muravidéki Magyar Rádió, és hát ugye ebből a hónapból akkor olyan túl sok már nem maradt, van a mai, meg a holnapi nap, aztán már júliusban is leszünk, de hát ez a június, ez még továbbra azért meleg lesz. Leülés az majd, illetve a felfrissülés az majd nagyjából szerda este, aztán akkor csütörtöktől várható. Na de, ki lesz a reggeli csapat? Már is nézzük, illetve már is mondjuk. Király Tomi és Bucsek Filip vannak a hangtechnikusi szobában, a zenéket Király Bognár válogatta. No, a híreket pedig majd Oledi Zsuzsanna szerkeszti az önök számára. Tehát jó reggelt, már is menjünk tovább, Bródi János jön, mi pedig utána vissza.

Na ugye, megkezdődtek azok a mérkőzések, amelyek már idézőjelben tétre mennek, nem mintha eddig nem arra mentek volna. Ilyen foci VB-ről van szó, és hát ugye a legjobb 32 megvolt, most már megvan az is, hogy ki az első továbbjutó, az pedig nem más, mint Kanada. Egyébként pedig Kanada eddig a VB-ig, ugye, a VB-ken még pontokat sem szerzett, most pedig tovább jutott, és a legjobb 16 közé jutott. Ugyanis tegnap mindenki már arra számított nagyjából, hogy no, akkor itten most lesz egy döntetlen, aztán megyünk tovább hosszabbításba. Ezt nem mindenki gondolta így, főleg nem Eustáquio, aki a 92. percben betalált, és így Dél-Afrika, Kanada 0-1 lett a mérkőzés végeredménye, és ezzel a kanadaiak győztek, és már tovább is jutottak. Úgyhogy nekik akkor mindenképp csak is gratulálni tudunk. Úgyhogy megvolt ez a mérkőzés is. Amúgy pedig folytatódik majd ugye a VB, ma is lesznek már meccsek, méghozzá szintén olyan meccsek, amelyek ugye már arról szólnak, hogy valaki búcsúzni fog, úgyhogy lesz továbbra is majd kinek szurkolni. Erről, hogy milyen párosítások lesznek, majd akkor kicsit később, most viszont zenével megyünk tovább, ugye? Itt van szól, ez a dal címe, jön a TNT. Ugye?

A szlovén női röplabda válogatott tegnap mérkőzést játszott, és nem is akárhogy, idegenben Szlovákiával meccseltek, és 3-0-ra győztek, ami viszont nagyon jó jel, mert ezzel már eléggé közel kerültek a liga döntőjéhez, pontosabban az Európa liga döntőjéhez, és hát egy Nyitrában volt egy mérkőzés, Szlovákiát legyőzték a visszavágó, az pedig szerdán lesz egyébként 20 órakor kezdődik majd, és ugye Szlovéniában lesz a visszavágó, és ha meg lesz a győzelem, akkor ugye ez azt jelenti, hogy Szlovénia, tehát a női röplabda válogatott, ott lesz majd az Európa Liga döntőjében. Úgyhogy szép teljesítmény, hajrá, csak itt tovább, Tomi Kies érkezik, és a Espresso Macchiato.

Hát ilyenkor akár el lehet még fogyasztani egy espresso macchiatót is ezekben az órákban, hát ugye hajnali 5 óra 49 perckor, hogy akkor jobban induljon ugye reggel ébredés. Egyébként pedig csak gyorsan egy tömondatban, hogy tegnap volt az ausztriai nagydíj, tehát az osztrák nagydíj, Forma 1, és George Russell nyert a Mercedes-en, második lett Verstappen, harmadik pedig Antonelli. Russell volt az, aki az első helyről indult, és akkor meg is tartotta az első helyet a végén. Egyébként pedig Ausztráliában sikerült neki győzni, azóta nem nyert, most pedig akkor ismét. Úgy látszik, hogy Ausztrália, Ausztria, ez így neki fekszik, ha A-val kezdődik az országnak a neve. Most meg Aranda Barbie érkezik, Márti dala, utána pedig névnapot köszöntünk.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

Június 29-én, vajon is a mai dátumon Pál és Péter névnapot ünnepünk, tehát Péter Pál, ugye? A Pál az a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. A Péter héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Péter apostol neve a Bibliában eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás volt. Ennek görög fordítása a Petrosz név. A magyar Péter változata névnek a latin Petrus formájából ered. Tehát Péterek, Pálok, boldog névnapot kívánunk. Mint ahogy boldog névnapot kívánhatunk a Beátáknak, az Aladároknak, az Emmáknak, Orbánoknak, Juditoknak, Petráknak, Arizoknak, Szaloviknak és Dittáknak is. Úgyhogy van kinek gratulálni, mi pedig akkor gratulálunk is. Boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. Egyébként Péter Pál nap van, ami pedig ugye egyrészt a népi hagyomány szerint is, meg amúgy is nagyjából az aratás kezdetét is jelenti.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Jó reggelt, 6 óra a pontos idő, és hétfő van, június 29-e, Péter és Pál napja, ugye az aratás kezdete, meg hát a melegi is, ami pedig egyébként csak folytatódik. Mert ugye ma is nagyjából itt Muravidéken derült égboltra, 35 fokos csúcsértékre kell készülni. De nézzük akkor részletesebben. Hát ma ugye Szlovénia szerte derült lesz az időjárás. Délután és estére helyenként majd előfordulatnak kisebb záporok, illetve zivatarok is kialakulhatnak, de ez ugye nem Szlovénia észak-keleti részére vonatkozik. A hőmérséklet országszerte amúgy 32 és 36 fok közt alakul, majd tengermelléken 38 fok is várható. Na és a mai napra, illetve a holnapi napra is narancs színű riasztás van érvényben Szlovénia északi részén és így Muravidéken is, miközben az ország déli részére pedig vörös riasztás van érvényben, ugye a magas hőmérséklet miatt. A holnap is egyébként folytatódik a derült napos időjárás. Délután helyenként ilyen nyári zápor azért majd előfordulhat, de erre is egyébként nagyon csekély lesz az esély. A hőmérséklet reggel 15 és 22 fok közt alakul, a nap folyamán 31 és 37 fok közt lesz a csúcsérték. Szerdán a kezdetben még derült napos és nagyon meleg időjárásunk lesz, tehát hőség lesz továbbra is. Délután viszont majd érkeznek felhők, érkezik egy front, és több helyütt akkor már előfordulhat zápor, illetve zivatar. Na és az éjszaka folyamán pedig ezek a csapadékok észak irányából fokozatosan kiterjednek Szlovénia egész területére. Csütörtökön viszont észak irányában majd felszakadozik a felhőzet, de már nem lesz ekkora a hőség, és az előrejelzés szerint csütörtökön már például csak ilyen 27-28 fokra lehet majd számítani. Egyébként pedig holnap hajnalban kisebb felhős lehet az égbolt Muravidék fölött, 20 fokra számíthatunk, na aztán délután kisebb felhős égbolt mellett 34 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Mi pedig megnézzük akkor a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 21 fokos, Triglav-Kedericán 12 fok van, Ljubljanában 22 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 21 fokos, Muraszombat 19, Celje 18, Koper 26, Lendván 20 fokot mérünk, Goricskon 25 fok van, Portoros pedig 22 fokos. Magyarországra az előrejelzés pedig akkor a következő kép hangzik. Nézzük is, hogy mit mondanak a meteorológusok. Na és hát a meteorológusok a következőket ígérik. Először is kezdjük a mai nappal. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések előfordulhatnak. Legmagasabb nappali hőmérséklet 36-41 fok között alakul. Késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Zalára derült égboltot jósolnak, 37 fokos csúcsértéket. Vasvár megyére kissé felhős égbolt, 37 fok várható. Egyébként, hogy hol alakulhat ki zápor, illetve zivatar, az pedig nagyjából Eger, illetve Miskolc környéke. Kedden, azaz holnap sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon, illetve ott megélénkülhet, zivatar környezetében azonban erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke holnap Magyarországon 36 és 42 fok között alakul. Hát meleg az lesz. Zala és Vasvár megye fölött egyébként holnap hajnalban derült lesz az égbolt, a Zalára 21, Vasvár megyére 20 fok várható. Na aztán akkor délután. Zala vármegye, kissé felhős, 38 fok. Vasvár megye, közepesen felhős, és szintén 38 fok várható. Szerdán alapvetően sok napsütés mellett erődes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat majd. Csütörtökön pedig hideg front változó vastagságú felhőzete halad át az ország fölött kelet irányába, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre, és ugye a hőmérsékletek már nem haladják meg a 30 fokot, de hát ez majd csak csütörtökön lesz. Nézzük meg gyorsan a hőmérsékleteket is ország szerte, hogy akkor azok hogy alakul lesz. És hát így. Békés

Irányában egy tárgy került az úttestre, ez veszélyforrás, úgyhogy akik arra tartanak, akkor mindenképp óvatosan. Na, a Steyr autópályán pedig Lukovice és Zadobrova közlöbjön a irányában a torlódás alakult ki, illetve a Dolenszkói autópályán is van torlódás, Bics és a Pocmreka pihenőhely közt, méghozzá Ljubljana irányában. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

A Zalai Hírlap hétfői számában megszólal egy zalai polgármester, aki a településvezetők bére körül kialakult vita kapcsán kért megszólalási lehetőséget a laptól. A Tormaföldet 23 éve vezető Kondákar József új és igen érdekes szempontokat villantott fel a vitában, illetve elmondta az álláspontját annak kapcsán is, hogy a kormányzat a polgármester szolgálati idejének maximalizálását tervezi. Olcsó zalai ingatlanokról is ír a Megyei Napilap. Olyan házakról, melyek a tulajdonosok adó vagy egyéb tartozása miatt árverési kalapács alá kerülnek. A lap ír az állatkínzásos eseteket a hűségben különös kegyetlen változatáról, amikor a tulajdonos árnyék és víz nélkül láncra kötve tartja a kutyáját. Az írás konkrét esetet is bemutat és felhívja a figyelmet az állattartók felelősségére. Na ez, és még sok minden más olvasható a Zalai Lap mai lapszámában, úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek!

Nagyon reggelt kívánunk még egyszer, akkor itt ugye az eredmény, Dél-Afrika-Kanada 0-1, 92. percben dőlt el a mérkőzés, mikor már mindenki hosszabbításra számított, mert ugye most már hosszabbítások is lehetnek, ha döntetlenről van szó. No, most azért nem volt Kanada, tehát ott van a legjobb 16 közt, eddig VB-n, foci VB-n még pontot sem szereztek, és akkor jött az idei VB, amikor ugye társházigazdák, és már ott vannak a legjobb 16 közt is. Na egyébként lesznek mérkőzések, még Brazília-Japán 19 órakor ma, aztán Németország-Paraguay 10:30-kor, Hollandia-Marokko mérkőzés pedig éjjel 3 órakor, és akkor még 3 csapatról már biztosan tudni fogjuk, hogy ott vannak a legjobb 16 közt. Meg azt is már biztos tudjuk, hogy 4,5 perc múlva, az 6:30-kor reggeli terepjáró.

0: MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánunk még egyszer, június 29-e van, hétfő, 6 óra 31 perc, most már a pontos idő, és hát jön a reggeli terepjáró, benne pedig akkor egy téma várja önöket, és akkor nézzük, hogy mi is ez a téma. Szombaton megnyitotta kapuit a Zukámovci, vagyis a Kámázi állatkert. A látogatókat majmok, tevék, alpakák és teknősök várják. Már a főszerep a majmoké, az állatkert legfontosabb küldetése a veszélyeztetett állatfajok megőrzése. A megnyitó ráadásul jótékonysági célt is szolgált. A belépő jegyekből befolyt összeget Teo egy génterápiára váró kisfiú kezelésének támogatására ajánlotta fel. Ftisárin ez összeállítása.
2: Ha valaki kámaházára érkezik, elsőként nem a tevéket vagy az alpakákat látja meg, hanem a majmokat hallja. Nem véletlenül. A Zukámovci, illetve a kámaházi állatkert legnagyobb büszkesége az 50 főemlős, amelyek 7 különböző fajhoz tartoznak. Ezek többsége veszélyeztetett, az állatkert pedig egy nemzetközi fajmegőrzési program részeként működik. Cigán Teodorral, az állatkert alapítójával beszélgettünk arról, hogyan valósult meg régi álma.
3: Hát már pár éve van majmok, de bejöttem az állatkerti tagságba, úgyhogy ezek az állatok, amik itt vannak, ezek veszélyes faj, és a vadonba vissza lesznek később engedve. Én vagyok a Lublana mellett az egyetlen állatkert, kategória A, úgyhogy ez sok engedély kell és minden. Ehhez.
2: És hogy szerezte meg ezeket az engedélyeket?
3: Hát ez nagyon nehéz volt, több mint 10 évig tartott, hogy megkaptam az engedélyeket. Nekem 7 fajta majom van, összesen 50 majom van. Bráza majom, nagyon ritka faj, kapuci majom, 2 fajta kapuci majom, egyik nagyon ritka, csak 3 állatkertnek van az Európában. Vadonban a kühatak, berber majom, reszusz majom, pávian, javani makák, 7 fajta van.
2: És a majomok mellett milyen állatokat találhatunk még?
3: Vannak még teknősbékák, tevék és alpakák.
2: Az állatok gondozása egésznapos feladat. A majmok különösen érzékenyek, ezért folyamatos odafigyelést és szakszerű ellátást igényelnek.
3: Szeretnek nagyon betegek lenni, úgyhogy van állatorvosnőm, mert megkapják az betegségek, mint az emberek. A táplálkozásig vannak brikettek, épp majmoknak, gyümölcsök, krumplit főzünk nekik, tészták, vitaminokat, úgyhogy nem tartott mindenki itthon majmokat.
2: Mondta Cigán Teodor. A kámaházi állatkert egyelőre hétvégenként 13 és 18 óra között várja a látogatókat.
1: Hát 34 perc a pontos idő, és ez volt a reggeli terepjáró, és ugye tudják, a honlapunkon mmr.si megtalálják teljes egészében, és még ott más témákat is találnak, meg más műsorokat, úgyhogy böngészik a honlapunkat is. Mi pedig zenével folytatjuk, Vénusz jön, illetve Vénusz jön, és itt lesz ZZ Top is.

Tehát, hogy akkor megvolt az első mérkőzés, Dél-Afrika-Kanada 0-1, ezzel a Kanada tovább jutott, és most már tudjuk, hogy Kanada lesz az, aki majd július 4-én fog meccselni a legjobb 8 közi jutásért, hogy ki lesz az ellenfelük, az mai jel 3 óra után fog majd kiderülni, akkor ugyanis Hollandia-Marokka összecsapás lesz, és a győztes, ugye, Kanadával fog majd meccselni. Tehát most már azért tudjuk, hogy milyen ágon, hogyan, és azt is tudjuk, hogy ha esetleg úgy alakulna Messi és Ronaldo, majd csak a döntőben találkozhatnak. Balmárral pedig folytatjuk is, Szikora Robival együtt jönnek Balatoni lány.

Ma ugye Péter Pál nap van, az aratás kezdete. Ezen a napon megszentelték az arató eszközöket. Szent Péter apostol volt az első pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek apostola, laikus apostoli munka akció katolika kurszilo mozgalmának védőszentje. Tehát Péter Pál nap, ugye valamikor ekkor volt, az aratás kezdete. Nálunk pedig jön a Zorán és a Kolomb.

Zorán és a Kolód című dal. 6 óra 53 perc, pontos idő 7 perc múlva friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, következő órában pedig ugye belelapozunk majd az évforduló naptárba is, addig meg jó reggelt!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén munkaügyi felügyelőség kiemelt figyelmet fordít a munkaidő nyilvántartás ellenőrzésére. A hatósági vizsgálatok során feltárták, hogy számos munkáltató szabálytalanul vagy a valóságnak nem megfelelően vezeti a munkaidő nyilvántartást, ami miatt a jogsértések száma tavaly ugrásszerűen megnőtt. Az ellenőrök összesen 1462 szabálysértést találtak, ami 27,7%-kal több, mint 2024-ben. A Környezetvédelmi Ügynökség vörös figyelmeztetést adott ki az ország délnyugati, középső és délkeleti részére a hétfői és keddi magas hőmérséklet miatt. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A hatóságok emellett torlódásokra is figyelmeztetnek az utakon folyó munkálatok miatt. Újabb mozgalmas hét vár a magyar politikára. A hétvégi kihelyezett kormányülés után hétfőn és kedden rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol a Tisza kormány több nagy visszhangot kiváltó javaslatáról is tárgyalnak, köztük a polgármesteri fizetések csökkentéséről és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről. Az Egyesült Államok és Irán között a háború lezárásáról folyó tárgyalások vasárnap súlyos további nyomás alá kerültek, miután az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy Washington az előző két napban végrehajtott csapásaival megsértette az iszlamabadi egyetértési megállapodás egyes cikkét, és hogy ez minden folyamat teljes leállásához fog vezetni. A rendkívüli hőség miatt Belgiumban lefújták az 1815-ös Waterloo-i csata hagyományőrző bemutatóját, Hollandiában pedig több fesztivál programját is módosították vagy törölték. A belga hatóságok országos narancssárga hőségriasztást rendeltek el, miután az előrejelzések szerint a hőmérséklet több helyen 38 fok fölé emelkedhet, emiatt csak külön engedéllyel tarthatnak meg nagyobb szabadtéri rendezvényeket. A Waterloo-i csata hagyományőrző bemutatója minden évben több ezer korhű egyenruhába öltözött résztvevővel idézi fel Napóleon végső vereségét. A látványos programban lovasok, ágyuk, valamint fény- és pirotechnikai elemek is szerepelnek. Az idei előadást azonban a szélsőséges időjárás miatt biztonsági okokból lemondták. Egyszerre több időjárási jelenség, hőkupola, afrikai anticiklon és az úgynevezett omega blokk okozza az Európát sújtó tartós elviselhetetlen hőséget. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt néhány év múlva a 38-40 fok lesz az átlagos nyári hőmérséklet. Sport. Vasárnap este megkezdődött az egyenes kieséses szakasz a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A társházi gazda kanadai válogatott a legjobb 32 között egy 92. perces bombagóllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikai csapatot az Inglewoodi Sophie stadionban. Jesse Marsh együttese a Hollandia-Marokkó összecsapás győztesével játszik majd a VB 8-a döntőjében.
0: Időjárás.
2: Ma is sok lesz a napsütés, délután és este elszórtan előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A legmagasabb napi hőmérséklet 32 és 36 fok között valószínű, a tenger melléken mérsékelt bóra mellett 38 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornerad Gona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Június 29-e van, és ez az év 180. napja, tehát 185 nap maradt még. Ebből az évből mi pedig megnézzük akkor, hogy milyen események fűzhetők a mai dátumhoz. Hát ugye egyrészt már említettük, hogy Péter Pál nap van, ugye az aratás kezdete, ilyenkor szokták általában ezen a napon megszentelni az arató eszközöket. Ma van egyébként a nemzetközi Duna nap is. A pápa pedig elrendelte a déli harangozást 1456-ban. 126 éve megszületett Antoine de Saint-Exupéry, francia regényíró pilótát, ugye a kis herceget köszönhetjük neki többek közt, 1900-ban, június 29-én született. A svéd királyi tanácstestület jóváhagyta a Nobel alapítvány alapszabályát. 126 évvel ezelőtt tették ezt, azaz 1900-ban. Szegula Mária festőszobrász barlangkutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű átjáron, 118 éve született. Kertész Sándor, színész, rendező, színházigazgató, 115 éve született. Zentai Anna, operettének esnő, jelszabadíjas színművésznő, érdemes művész, 102 éve született. És június 29-e esemény az is, hogy megszületett Demi Pál, kosodíjas festőművész, a magyar neoavantgárd kiemelkedő alakja, 94 éve született. Gary Busey, amerikai színész, halálos fegyverből ismerhetjük többek közt, 82 éve született. És Csaplár Vilmos, író, forgatókönyvíró, a Szépírók Társaságának elnöke is ezen a dátumon született, 79 évvel ezelőtt. Zsolna Júlia, színésznő, szinkronszínésznő, 77 éve látta meg a napvilágot. Don Rossa grafikus, 75 éve született, egyébként a Walt Disneynek rajzolt, és minden idők legjobb Donald kacsa rajzolójának tartják. 1951-ben született. Pál Ferenc, azaz Pál Feri, római katolikus pap, mendelhigiénés szakember, 60 éve született. És 31 éve történt, amikor először csatlakozott űrrepülőgép az orosz Mir űrállomáshoz. 1995-ben, tehát. Ma van amúgy a Design világnapja is. Az akkor éppen 50 éves ipari formatervezési társaságok nemzetközi szövetsége kezdeményezésére 2007 óta tartják június 29-én a Design világnapját. De van egy énekesnő is, aki ezen a napon született 1978-ban, vagyis ma ünnepli 48. születésnapját nem más, mint Nicole Scherzinger. Nicole Scherzinger pedig, mint énekesnő ismeretjük, voltak szólodala is, de leginkább ugye akkor robbant be a köztudatba, amikor a Pussycat Dollsnak volt a front énekesnője, tehát ő volt ugye leginkább a kirakatban. Úgyhogy jöjjön is a szülinapos Nicole Scherzinger, a Pussycat Dollsot, ők a Buttons című dalt fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

A szülinapos Nigol Scherzinger tehát ad Pussycat Dolls-szal, itt a Moravidéki Magyar Rádióban és a Buttons című dallal. No, 2007-ben, június 29-én, tehát 19 éve annak, hogy először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját, méghozzá az iPhone-t, tehát 19 évvel ezelőtt. Második, Montezuma Hokoi Csin asztik uralkodó spanyol hódítók fogságában elhunyt. Ez 1520-ban történt. Londonban pedig leégett Shakespeare eredeti Globe színháza 413 évvel ezelőtt, 1613-ban tehát. Megszületett Pietro Angelo Secchi, olasz katolikus csillagász jezsuita szerzetes, az asztrofizika atyának is tartják, 208 éve született ő. Na és június 29-én történt, amikor is Eloy de Zemplén győző fizikus egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, ütegparancsnok, tűzérfőhadnagy, 110 évvel ezelőtt hunyt el. Na, június 29-én született Galgó Balázs színművész, előadó művész, szinkronszínész, 77 évvel ezelőtt. Trogán Anna színésznő 42 éve született, 1984-ben. 42 éves korában pedig elhunyt Ijász Gábor, énekes, gitáros, dalszerző. 1989-ben hunyt el június 29-én, tehát 37 évvel ezelőtt. Úgyhogy jön is nálunk Ijász Gábor és az Állj meg kislány!

37 éve hunyt el tehát Iász Gábor. Két esemény még. 2003-ban, tehát 23 éve elhunyt Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. 1948-ban pedig megszületett Ian Paice. Ian Paice pedig dobogon játszik, méghozzá nem is akárhol, hanem a Deep Purple együttesben. Úgyhogy jön tőlük a legnagyobb klasszikus Smoke on the Water, utána pedig akkor információk.

0: Na ez volt Ed, akkor az Smoke on the Water és a Deep Purple-t hallhattuk, jönnek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban, és akkor megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk. És hát azt, hogy el lehet mondani, hogy majd csütörtöktől kellemesebb hőmérsékletek lesznek, de most akkor nézzük, hogy részletesen mit mondanak a meteorológusok. Hát ma ugye derült napos időjárásunk lesz, meg meleg lesz, hűség lesz továbbra is. Délután és este helyenként előfordulhatnak ilyen hőzáporok, vagy hűségből fakadó záporok, de ez egyébként Muravidékre nem lesz jellemző, legalábbis az előrejelzés szerint. Egyébként pedig a hőmérséklet ma 32 és 36 fok közt alakul majd. A Vibáha völgyében, illetve a tenger melléken 38 fok is várható. Muravidékre is felhőtlen égboltra készülhetünk, és 35 fokos csúcsértékre. Holnap is folytatódik a derült napos időjárás és a meleg, ugyanis holnapi nap folyamán 31 és 37 fok közt alakulnak majd a hőmérsékletek. Nap reggel, illetve hajnalban 15 és 22 fok közt lesz a csúcsérték. Továbbra is előfordulhatnak majd ilyen hőségből fakadó záporok, zivatarok, de továbbra sem Muravidékre lesz majd ez jellemző. Szerdán a kezdetben még derült napos, meleg, sőt, hát ugye forró napunk lesz, aztán a délután majd jelentkezhetnek felhők, és már előfordulhatnak több helyet záporok, illetve zivatarok. Na az éjszaka folyamán pedig ezek a csapadékok fokozatosan észak irányából kiterjednek Szlovénia egész területére. Csütörtökön viszont észak irányából felszakarozik a felhőzet, és nem lesz már ekkora hőség. 27-28 fok körüli csúcsértékekre lehet majd számítani, tehát egy csütörtökig kell kibírni. Addig meg ugye mindenképp akkor inkább tartózkodjunk árnyékban, fogyasszunk sok folyadékot, és ha nem kell, akkor fizikai munkát ne is végezzünk, valamint 11 és 15 óra közt ne is menjünk ki a napra, mert ugye azért az UV-sugárzás is nagyon erős. Na egyébként Muravidéken holnap hajnalban 20 fokra lehet majd számítani, kissé felhős lesz az égbolt, délután is marad a kissé felhős égbolt, és 34 fokos csúcsértékre kell számítani. Egyébként pedig mára és holnapra is Szlovénia északi részén, meg Muravidéken is narancssárga riasztás van a hőség miatt, miközben Szlovénia déli részére mára és holnap napra is vörös riasztás van érvényben. Na nézzük a hőmérsékleteket, hogy is alakulnak jelenleg országszerte. Krány 24 fokos, Triglav-Kedericán 13 fok van. Ljubljanában 24 fokot mérnek, Maribor úgy szintén 24 fokos. Muraszombat 23, Ptuj 22, Celje 21, Koper 27, Goricskon 26 fok van, Lendván 22 fokot mérünk, Portoros pedig 24 fokos. Na és akkor előrejelzés Magyarországra, nézzük. Ma a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések előfordulhatnak. Legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. Késő este nagyrészt 22-30 fok várható. Egyébként záporok, zivatarok elsősorban Eger és Miskolc környékén alakulhatnak ki. 40 fokra pedig Szolnok, Szentes vagy Kecskemét környékén lehet majd számítani. Zala és Vasvár megyére pedig többnyire derült égbolt mellett néha-néha kis felhők megjelenhetnek, de ugye napsütés nagyon erős lesz, UV-sugárzás is erős lesz, meg 37 fokra kell számítani. Holnap, tehát kedden, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon, illetve az északi szél főként a Nyugántúlon megélénkület. Zivatar környezetében azonban erős, viharos szélökések is lehetnek. Holnap a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul majd. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, Zalára 21, Vasvár megyére 20 fokot jósolnak. Na aztán akkor délután Zala vármegye, kissé felhős, 38 fok, Vasvár megye közepesen felhős, 38 fok, úgy szintén. Na egyébként holnap Kecskemét, Szentes és Turkeve, na ott lehet készülni, 41 fokot jósolnak a meteorológusok, miközben Kiskunhalasra azt, hogy akár 42 is lehet. Szerdán az alapvetően sok napsütés mellett már erőteljes gomoly felhő képződés várható, zápor, zivatar több hely előfordulhat. Egyes helyeken akár nagy mennyiség is hullhat. Ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. És hát még mindig meleg lesz majd szerdán, de ugye jönnek majd a felhők, és utána a záporok, zivatarok, majd Magyarországon is csütörtökre már 30 fok alatt várhatók a hőmérsékletek, tehát kellemesebb lesz. Tehát a csütörtökre egyébként azt mondják még a meteorológusok, hogy hideg front változó vastagságú felhőzete halad majd át az ország fölött kelet irányába, amelyből ugye több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol pedig akár kiadós esőre is. Na nézzük még gyorsan meg akkor a hőmérsékleteket is. Békés Csabán 26 fok van, Budapest, Debrecen, Győr 27, Pécs 26, Sármellék 23, Siófok 27, Szeged 26, Szolnok 27, Szombathely 24, Lenti 23, Keszthely 26, Nagykanizsa 27. És akkor még nézzük, hogy mi van az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, tehát nagyobb fennakadások vagy torlódások nincsenek. Szerencsére bízunk benne, hogy akkor ez továbbra is így lesz. Egyébként pedig a rendőrség ma Gornyaradgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Na ugye, reggeli munkakezdés van, és ez akkor azt jelenti, hogy a Ljubljanai körgyűrű és az arra vezető utakon ugyanolyan sűrű a forgalom és torlódások is vannak, hogy akik arra tartanak, akkor mindenképp sok türelmet, és hát csak óvatosan. Már a meleg miatt is. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Bába vagy! Kft-nek egyik dalának a feldolgozás, és a Garson Komát hallhattuk természetesen. Most a Mona Lisa lesz itt velünk, mert jön Gyarúzsa Magdi, utána pedig akkor megismételjük a mezőgazdasági szaktanácsadást.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Gyümölcsfáinkon, ha minden rendben volt a tavaszi virágkötéskor, akkor mára ott vannak a kisebb-nagyobb termések attól függően, hogy az adott fajta mikor is érik. A cseresznye mostanra már leérett, de már ott van a medgy, ami érik, és növekednek az almák és a körték is. Az időjárástól függően pedig megjelentek a különféle kórokozók és kártevők is. Olyanok is, amelyek nem csak az idei termést károsíthatják, hanem bizony ráhatással, negatív hatással lehetnek a jövő évi termésre, a fa állapotára is. A nyár első hónapjának, a júniusnak az időjárása rendkívüli mértékben hat legfőbb gyümölcsünk az alma egészségére. E közkedvelt gyümölcsnek számos betegsége és kártevője van, emiatt is a legtöbbet permetezett növényünk. Az első számú ellenség továbbra is az alma esetében a varasodás, az úgynevezett skörlup, amelyre betegségnek megfelelő időjárási körülmények között sajnos mindenfajta érzékeny. További problémát okoz az ellene való védekezésben, hogy ez a gombaféle nem csak az almaféléket, hanem bizony nagyon sok más növényt is megtámad, így állandóan jelen van a környezetünkben, sok esetben a ház körül lévő dísznövényeinken is. Érzékeny rá például a dekoratív tűztövés is, úgy, ahogy az almafélék tűzelhalására is. Amit jó, ha tudunk, hogy a varasodás gombája nem most kezdett támadni, hanem már a tavasz kezdetén. E gomba ugyanis a fák alatt lévő leveleken telel át, és amikor a tavaszi időszakban csapadékot kap, akkor robbanásszerű támadásba indul. Fejlődéséhez nem csak a kezdeti időszakban, hanem a későbbiekben is szükséges a pára vagy a csapadék. Ez pedig az utóbbi hetekben meg is volt a számára. A tavaszi fertőzések a virágokat teszik tönkre. A későbbi, tehát a mostani fertőzések pedig a fiatal terméseket. A gyakori gyümölcshullás sok esetben ennek a következménye. Ha felveszünk most egy lehullott almát, és azt látjuk, hogy a bibepont közelében egy kis barna folt van, akkor e foltot biztosan, hogy a varasodás gombája okozta. A varasodás gombájának a vegetáció során sajnos egy kis harmat is elegendő, sok esetben nem is kell a fertőzéshez csapadék okozta felületi vízborítás, elég a nappali hőingadozás, a hajnali párateltség. A varasodás elleni védekezés alapja, úgy, ahogy a többi betegség ellen is, az, hogy a gyümölcsfáink lombozata szellős legyen, s hogy ezt elérjük, nem lenne szabad óckodni a nyári metszés gondolatától sem. Gondoljunk arra, hogy a korona belsejében folyamatosan árnyékban lévő gyümölcsökből sosem lesz szép termés, viszont az ottani környezet, a páratelt levegő és a fertőzött levelek, termések folyamatos fertőzési forrást biztosítanak a kórokozó számára. Az almafélék esetében a legnagyobb figyelmet tehát a varasodásra és a lisztharmat elleni védekezésre kell fordítani. Amit azonban jó, ha tudunk, hogy a védekezésre sok esetben nem a legerősebb készítmények választása a legjobb megoldás. Járványveszélyes, csapadék utáni időszakban tényleg legjobb felszívódó gombaölőszereket választani, a szárazabb időszakokban pedig elegendőek a kontaktszerek. Szerencsére ezekből még elég nagy választék áll a rendelkezésünkre. Amire azonban ezek használatánál ügyelni kell, hogy bizonyos szerek meleg időben való használata miatt az almán úgynevezett parásodás alakulhat ki. Ezért kell kerülni a nagy melegben végzett kezeléseket. Az alma ezernyi kártevője közül pedig az almamoly ellen kell felvenni a harcot, hiszen a kukacos almát senki se szereti. Az almamoly évente két nemzedéket nevel ki. A sikeres védekezés alapja egy károsító rajzásának a pontos meghatározása. Aki eddig ezt nem végezte el, az bizony mostanra már lekéste a kártevő elleni védekezés legalkalmasabb időpontját. Mostanra ugyanis már a kis hernyók a fiatal almák belsejébe fúrták magukat. Szerencsénkre vannak olyan rovarirtó szereink, amelyek még itt is utol tudják érni a károsítót, de a védekezés hatékonysága azért már érezhetően kisebb, és bizony ezek a szerek igencsak borsos árúak.

0: Kedves hallgatóink, az Almamoy első nemzedékének megjelenését tehát elég pontosan be tudjuk határolni. Ha azonban akkor nem védekeztünk ellenük, sajnos a későbbiekben a második nemzedék egyrésztről oly mértékben felszaporodhat, és rajzása oly mértékben elhúzódhat, hogy őszig folyamatosan gondunk lesz vele, ami veszélyt jelent majd minden egyes gyümölcsre a fán.
1: Hétre 53 perc pontosan, és ugye a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlését hallhattuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 7 perc múlva pedig már friss híreket hallhatunk, méghozzá Aleti Zsuzsannától, úgyhogy mindenképp számítunk továbbra is a figyelmükre. No, a következő órában pedig meghallgatjuk majd többek közt ugye az új hét zeneszámát is.

0: Fogyász. Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccsenyi korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlamentáris ciklusokhoz igazodva a szlovén nemzetgyűlés, Državni zbor nyári parlamenti szünete július 15-én veszi kezdetét. Az ezt megelőző utolsó napokban a képviselők általában sűrű ülésezési rendszerint dolgoznak, hogy lezárják a függőben lévő törvényhozási javaslatokat. A nyári pihenő előtt a ház még rendkívüli üléseket is tart, hogy elfogadja a legfontosabb kormányzati előterjesztéseket és törvényjavaslatokat. A június 30-án kedden tartandó rendkívüli ülésen az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását követeli majd a Black Cube izraeli magánhírszerző céghez köthető illegálisnak vélt megfigyelési és lejárató kampányok feltárása, valamint a pártok kampányfinanszírozási botrányainak tisztázásával kapcsolatban. Az ülés ütemtervéről hétfőn az országgyűlés elnökének kollégiuma dönt. A környezetvédelmi ügynökség vörös figyelmeztetést adott ki az ország délnyugati, középső és délkeleti részére a hétfői és keddi magas hőmérséklet miatt. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A hatóságok emellett torlódásokra is figyelmeztetnek az utakon folyó munkálatok miatt. Hagyományosan július 1-én tartják Magyarországon a Semmelweis napot, ami 2011 óta munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára. Szerdán így több szolgáltatás is csupán korlátozottan lesz elérhető, írja a pénzcentrum. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint. A folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rendszerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harc cselekmények korlátozását 4 régióra, közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap Pavel Zarubinnak, a Veszti újságírójának adott interjújában. Az orosz elnök mindemellett gúnyosan reagált az európai politikusok azon kijelentéseire, miszerint az ukrán fegyveres erők állítólag sikereket érnek el a harctéren. 11 ember halt meg egy repülőgép balesetben vasárnap délelőtt a kelet-franciaországi Tomblaine településnél. Egy ejtőernyőseket szállító kis repülőgép közvetlenül a felszállás után a repülőtér melletti lakóövezet közelében csapódott a földbe. A hatóságok közlése szerint a tragédiának nincsenek túlélői. A pilótán és az 5 tapasztalt ejtőernyős oktatón kívül 5 olyan tanuló veszítette életét, akik a mindennapokban ápolóként dolgoztak és szabadidejükben vettek részt a tréningen. Sport. Muraszombatban vasárnap véget ért a 23. nemzetközi nyílt szlovén-magyar hőlégballon bajnokság, amelyen az osztrák pilóta Thomas Kindermann Schön állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg honfitársa Andreas Simoner a második helyen végzett. A szlovén Vítor Rome harmadik lett, és egyben az országos bajnoki címet is megszerezte. Negyedik és egyben magyarországos bajnok Molnár Péter lett. Az 5. helyet az osztrák Helmut Pöttler szerezte meg. Az elmúlt 5 napban 24 pilóta vett részt a rangos megmérettetésen Szlovéniából, Magyarországról, Ausztriából, Lengyelországból és Törökországból.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, délután és este elszórtan előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet 32 és 36 fok között valószínű, a tenger melléken gyenge bóra mellett 38 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

8:20, pontos idő, és ugye a Hadd menjen című dal szólt, ami pedig nem más, mint a hét zene száma az önök szavazatai alapján, ugye szombaton lett kiválasztva. Most pedig akkor még egy kis zenével azért folytatjuk, hogy jól induljon ez a hét, hiszen ugye hétfő van, június 29-e, na hát ebből a hónapból már ugye kevesebb, mint két nap maradt, és ez a hónap azért még meleg lesz, forró lesz, de a következő hónap, tehát illetve szerda, már lehet, hogy estére jön egy kis felfrissülés, de csütörtöktől akkor ilyen 27-28 fokra lehet készülni, tehát az viszont már akkor kellemes. Addig pedig még ugye hőségriasztás van érvényben, úgyhogy 35 fok körül értékeket lehet majd mérni itt a Muravidéken is. Na most viszont akkor jöjjenek a zenék, amit említettünk, Ariana Grande, Charlie, meg Takács Nikolász is itt lesz.

A tegnapi adatokra, illetve elemzésre még kicsit várni kell, viszont a szombaton megdőltek a napi melegrekordok Magyarországon és Budapesten egyaránt. Budakalászon a 40, Újpesten 39,8 Celsius fokot mértek. És hát vasárnap reggel pedig az ország nagy részén már 9 órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot, és a Hungaromet szerint 1935 óta áll országos napi rekord is megdőlhet. Ha megdőlte, az a mai nap folyamán még ki fog derülni. Tehát ugye megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekordok is megdőltek vasárnap hajnalban, közölte a Hungaromet. Amit írtak, a Budakalászi állomáson a 40 Celsius fokot mértek, ez új legmagasabb napi országos maximum hőmérséklet. A korábbi 37,5 Celsius fok volt Örkény állomáson 1994-ben. Ugye június 27-én. Tájékoztattak arról is, hogy Budán csupán 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő, ez volt legmagasabb napi minimum hőmérséklet, amúgy csak rekord, az eddigi legmagasabb ilyen értéket, 24,5 Celsius fokot Győr Likócson 2019-ben mérték. Budapesten, Újpest állomáson pedig 39,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ami fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord. A korábbi 36,5 Celsius fok után a MET Budapest országút állomáson 1935-ben regisztráltak. No de, ugye az előrejelzés szerint már csak szerda estig, illetve csütörtökig kell kibírni, és akkor jönnek a kellemesebb hőmérsékletek. Meg jönnek a zenék is, Natalie Cole, meg Tabán István.

Az ESPN beszámolója szerint megszületett a szóbeli megállapodás az Argentin Labdarúgó Szövetség és Lionel Scaloni szövetségi kapitány között arról, hogy a felek 2031-ig meghosszabbítják együttműködésüket. A csalódáson zárul a 2018-as világbajnokság után kinevezett Scalonival az argentin válogatott réglátott dicsőségekben fürdőzik, és a ranglista élére került a remek eredményeknek köszönhetően. Hazával 1997-ben U20-as világbajnoki címet szerzett trénerrel, az elmúlt 8 évben minden létező trófeát megnyert, az 1993 óta bármilyen címre hiába hajtó gárda. 21-ben Copa Amerikát, 22-ben az Európa-bajnok Olaszország legyőzésével finalisszimát, 2022-ben ugye világbajnokságot, majd 2024-ben ismét Copa Amerikát nyert Argentina. Amíg mindig csupán 48 éves Scalonival az együttes hibátlanul menetel a 2026-os világbajnokságon is, a kieséses szakaszt az eddigi meglepetés csapat a zöldfoki szigetek ellen kezdi meg a gárda, méghozzá pénteken éjfélkor majd. Na ez pedig egyébként centenáriumi meccs lesz a szövetségi kapitánynak, Scaloni a 100. mérkőzésen irányítja majd a nemzeti együttest. A mérlege kifejezetten imponáló, 72 győzelem, 18 döntetlen és csupán 9 vereség. Ezzel pedig alaposan rászolgált arra, hogy a jövőben is vele számoljanak. Diego Monroy az ESPN mondjálon arról beszélt, hogy a felek már a világbajnokság kezdet előtt egyeztettek a szerződés hosszabbításról, a szövetség mindenképp parasztalna a kapitányt, most pedig megszületett a szóbeli egyesség is. Scaloni 2031-ig tehát marad az argentin kispadon. Ez azt jelenti, hogy a 2030-as világbajnokságon is irányíthatja a gárdát, a centenáriumi mundiálon a nyitó mérkőzéseket Argentinában, Paraguayban és Uruguayban rendezik, de a torna nagy részét Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban tartják majd meg. Hát ilyen is lesz majd. Viszont úgy tűnik, hogy akkor Scaloni marad legalábbis, most ezek a hírek terjednek. Mi pedig tudjuk, hogy most érkezik egy dal. Takács Tamás és a Dirty Blues Band. Zakadol a vonat.

Ahogy említettük, hogy szombaton megdőlt a napi melegrekord Magyarországon, 40, kerek 40 Celsius fokkal, ugye Budakalászna, és hát nem csak ott, hanem például Csehországban is. Nem messze Prágától, Dokszániban 41,1 fokot mértek. De megdőlt a rekord Németországban is, méghozzá Kosban, ez Brandenburg nál van, és hát 41,7 fokot mértek. De Lengyelországból is új napi rekordot jelentettek, méghozzá Slubice településnél mértek 40,5 Celsius fokot, tehát 40,5 fokot. Úgyhogy több helyütt is megdőlt a napi meleg rekord a szombati nap folyamán Csehországban, Magyarországon, Németországban és Lengyelországban is. The Rebel Road pedig már érkezik is, Jolene.

The Rebel Road és ugyan Jolene című dalok szól még továbbra is itt a Muravidéki Magyar Rádióban 8:54 perc. Pontosan, hogy 6 perc múlva már friss hírek jönnek ismételt, ugye pontban 9 órakor Ulati Zsuzsannától, aztán a következő órában jön majd a friss című műsor, meg néhány programot is ajánlunk a figyelmükbe.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt és hosszú éveken át tanított Győrben, ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet. És egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccsenyi korai változata is.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Győrbe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Köztársaság pénzügyi igazgatósága a 2025-ös adóévre vonatkozó informatív izračundohodnine, azaz személyi jövedelemadó számítások kapcsán a kifogások benyújtásának határidejét június 29-én végleg lezárja. A hivatal ezután már nem fogad el újabb fellebezéseket az idei eljárásban. A 2025-ös tájékoztató személyi jövedelemadó számításokat május végén küldték ki közel 600 ezer adózónak. A FURSZ legkésőbb július 29-éig utalja vissza a túlfizetett személyi jövedelemadót az adózók tranzakciós számláira. Az adóhiány, azaz hátralék befizetésének határideje szintén július 29. A szlovén rendőrök vasárnap reggel egy 20 éves kezdő sofőrt állítottak meg a Gorenszkói autópálya Lesce-Lipce közötti szakaszán. A Karavankakhágó irányába tartó osztrák állampolgár autójával 203 km/h sebességgel haladt egy olyan szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 110 km/h, tájékoztatta az STA-t a Krányi rendőrkapitányság. A környezetvédelmi ügynökség vörös figyelmeztetést adott ki Szlovénia délnyugati, középső és délkeleti részére a hétfői és keddi magas hőmérséklet miatt. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban felrobbantotta az Irán által támogatott libanoni síita Hezbollah terrorszervezet egyik kiterjedt alagút rendszerét. A több mint 200 méter hosszú, a földfelszín alatt több mint 25 méter mélyen iráni technológiával épített létesítményben korábban több száz fegyvert tároltak, köztük drónokat, robbanófejeket, robbanóanyagokat, valamint izraeli célpontokra irányított indítóaknákat. Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleményben számolt be az akcióról, amelyről Izrael előzetesen tájékoztatta az Egyesült Államokat és annak libanoni külön megbizottját. Korábban ismeretlen Maya város maradványaira bukkantak Mexikó egyik legnagyobb és legépebb őserdős vidékén, a Calakmul Bioszféra rezervátumban, számol be a Heritage Daily. A Minambe névre keresztelt település különlegessége, hogy több mint 1000 éven át érintetlenül rejtőzött a sűrű növényzet alatt. A várost egy mexikói szlovén kutatócsoport fedezte fel, amelyet Ivan Sprajc, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia kutatóközpontjának régésze vezetett. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott 1-3 arányban kikapott Olaszországtól a Nemzetek Ligája negyedik mérkőzésén. A szlovén röplabdázók 3 győzelem után első és egyetlen vereségüket szenvedték el hazai közönségük előtt a Ljubljanai tornán, összességében pedig a másodikat a bajnokságban, amelyben eddig 6 győzelmet arattak.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, délután és este elszórtan előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet általában 32 és 36 fok között valószínű, a tenger melléken mérsékelt bóra mellett 38 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Gornya-Radgona körzetében végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.
0: MMR.

MMR. Friss. Zenei újdonságok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal Demi Lovato újdonságát hoztam, aki ismét a tánc-pop világába repít bennünket. A Low-Rise Jeans egyaránt működik a nagy fesztivál színpadokon és a kisebb klubok táncparketjein is. Az új album Demi Lovato egyik legsikeresebb és a kritikusok által legelismertebb lemezei közé tartozik. Nemrég jelent meg egy deluxe verzió is, amely 8 új dalt tartalmaz. Köztük az energikus, pimasz, merész, kacér és szexi Low-Rise Jeans című kislemezt. Az új felvétel tovább bővíti az album tánc-pop világát és megmutatja az énekesnő képességét arra, hogy olyan fülbemászó számot alkosson, amely egyaránt működik a nagy fesztiválokon és a kisebb klubokban is. Hát akkor érkezzen az újdonság, ő Demi Lovato, ez pedig a Low-Rise Jeans.

Na, ez volt Eros Ramazzotti felvétele, és előtte pedig ugye a Friss című műsort hallhattuk, amit pedig megismétlünk majd délután, 13 óra 45 perc környékén. Most jön még két zene, Quimby, meg aztán Beck Zoltán, és itt lesz Szűcs Krisztiánnal, na utána pedig akkor két programot is ajánlunk a figyelmükbe.

0: Na és akkor ajánlunk a figyelmükbe programot. Méghozzá lesz Hét Torony Fesztivál Makovecz Imre emlékére. Július 2-án csütörtökön, tehát 19 órakor Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. És hát egy táncos előadást lehet majd látni, a belépés pedig díjtalan, mindez pedig akkor ugye Makovecz Imre emlékére. Egyébként a Duna Művész Együttes érkezik, tehát Lendvára. Úgyhogy mindenképp tekintsék meg, július 2-án csütörtökön 19 órakor a Hét Torony Fesztivál részeként ugye ezt az előadást. És akkor július 4, szombat 13 órától Lendvára a Kubis szálloda és a Bella Venezia közötti parkolók területén, vagyis a megszokott, hagyományos helyszínen 18. nemzetközi halászléfőző verseny. Vagyis a halászléfőző verseny jubilál, mert hát ugye végre felnőtt lett, 18 éves tehát. Na és hogy néz ki a program? 13 órakor a 18. nemzetközi halászléfőző verseny megnyitója. 13:30-től merítsen az MMR-ből élő kívánságműsor. Már volt ugye tavaly is, meg az elmúlt éveken, ott helyben akkor majd lehet kérni zenét, és akkor meg is lehet hallgatni, ott is, meg a rádióban is. 15:00 és 17:00 közt kulturális program lesz, szintén ugye hagyományosan a Nemzetközi Halászléfőző Versenyhez kötődik, tehát Nemzetközi Néptánc Fesztivál. 18:30-kor lesz az eredményhirdetés, utána pedig utcabál a Duo Teo együttessel. A délutáni kulturális program alatt gyermek és szórakoztató tevékenységek is lesznek, arcfestés, csillámtetoválás, íjászat, kis vonatozás, kézműves foglalkozások, korongozás, ugrálóvár. Tehát július 4-én szombaton 13 órától Lendvár, 18. nemzetközi halászléfőző verseny. Ajánljuk a figyelmükbe. Meg most a következő két zenét, Budapest Bárjön, meg Szabó Leszli.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

9:39 perc a pontos idő, és el tudjuk most már árulni önöknek azt, hogy 15 órakor milyen témák várják önöket a terepjáróban, méghozzá 4 téma lesz, és hogy mi. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és az Zala Vármegye Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentumot Orbán Dusán, az MMÜNK tanácsának elnöke, és Pácsony Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke látja el készjegyével. Ticsári Nesztől hallják majd akkor a részleteket. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sport Egyesület közötti együttműködési megállapodás aláírására kerül sor ma délelőtt az MMÜNK székházában. A megállapodást Orbán Dusán, az MMÜNK tanácsának elnöke, és Kis Tamás, a Lenti Gyúk elnöke írja alá. Szabó Rudolf szól majd akkor erről részletesebben. Lakos nyerte meg a Völgyi Falunap keretében a Kispályás focitornát. A díjkioszt ünnepélyes részében a Donetszka Kispályás bajnokságról is szóltak, és átadták a serleget annak apropójából, hogy a Zvezda kiváló második helyet szerezte meg. Erről akkor majd Göncerét fog szólni részletesebben. Na és a NAFTA szombaton az FC Volontári csapatát fogadta, Lendve együttes első felkészülési mérkőzését a román szuperligában feljutó Gárda nyerte meg 3-0-ra, és akkor a részletek a terepjáróban. Számítunk mindenképp a figyelmükre. Most viszont jön Zséda, meg aztán Keresztes Ildikó.

Június 29-én ünnepeljük ugye a Nemzetközi Dunanapot, amely Európa egyik legfontosabb folyójára és annak természeti értékeire hívja fel a figyelmet. Az ünnepet 2004 óta rendezik meg, annak emlékére, hogy 1994. június 29-én írták alá a Duna védelmi egyezményt. A Duna Európa második leghosszabb folyója a Volga után. Közel 2850 kilométert tesz meg a németországi Fekete-erdőtől egészen a Fekete-tengerig. 10 országon folyik keresztül, vagy alkot határt, vízgyűjtő területe pedig 14 országot érint, valamint egy 79 millió ember él. A folyó nem csak ivóvízforrás, hanem fontos közlekedési útvonal, energiatermelési lehetőség, élőhely és turisztikai célpont is. A Duna mentén 4 európai főváros, Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád is fekszik, ami világszinten is különlegessé teszi. A Nemzetközi Dunanap célja, hogy felhívja a figyelmet a folyó és mellékfolyói védelmére. Ilyenkor a dunamenti országokban családi programokat, vízparti rendezvényeket, iskolai foglalkozásokat, természetvédelmi akciókat és szemétszedéseket szerveznek, hogy minél többen megismerjék és óvják ezt a közös természeti kincset. Az idei 2026-os Dunanap jelmondata United by Danube, tehát a Duna összeköt bennünket, ami arra emlékeztet, hogy a folyó nem elválasztja, hanem összeköti az országokat, kultúrákat és embereket. A Duna vízgyűjtő területe közel 800 ezer négyzetkilométer, és több mint 120 nagyobb mellékfolyó táplálja. Magyarországon mintegy 417 kilométeres, Szlovéniát pedig ugye a Mura és a Dráva révén köti össze a Duna vízrendszerével. Na tehát ma Nemzetközi Dunanap van. 9:50 perc a pontos idő, úgyhogy 10 perc múlva jönnek ismételten a friss hírek, ugye Maledi Zsuzsannától, na a következő órában pedig akkor jelentkezünk majd méghozzá érdekességekkel, úgyhogy mindenképp maradjanak velünk!

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Köztársaság pénzügyi igazgatósága a 2025-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó számítások kapcsán a kifogások benyújtásának határidejét június 29-én végleg lezárja, így a hivatal már nem fogad el újabb fellebbezéseket az idei eljárásban. A 2025-ös tájékoztató személyi jövedelemadó számításokat május végén küldték ki közel 600 ezer adózónak. A FURSZ legkésőbb július 29-éig utalja vissza a túlfizetett személyi jövedelemadót az adózók tranzakciós számláira. Az adóhiány befizetésének határideje szintén július 29. Szerdán lép hatályba az EU módosított vámjogszabálya, amely szerint harmadik országokból online vásárolt termékek esetén 150 euró értékig a szállítmányban lévő árucikkek után az áfán felül 3 euró ideglenes vámot kell fizetni. Ezt nem kell megfizetni, ha az áru a megrendelés időpontjában már Szlovéniában vagy egy másik uniós országban van. A Környezetvédelmi Ügynökség vörös figyelmeztetést adott ki az ország délnyugati középső délkeleti részére a hétfői és keddi magas hőmérséklet miatt. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Az Izsakovci szerelem szigetén a Mura folyó partján álló malom mellett a hétvégén hivatalosan is bemutatták a közönségnek az újonnan létrehozott Szlovén-Magyar Malom Múzeumot. Ez a múzeum egyedülálló a maga nemében az Interreg Szlovénia-Magyarország program határon átnyúló program területén. Céljuk a malmok ismerettségének növelése és minél több látogató vonzása. Harmadik napja sorban dőlnek meg a hőségrekordok Németországban. A Német Meteorológiai Szolgálat adatai szerint vasárnap délután 41,7 Celsius fokos csúcsértéket mértek Brandenburg tartomány Neisseminde településén. Az osztrák fővárosban is rekord született. Bécs belvárosában a Geosfer Meteorológiai Szolgálat szerint a késő délutáni órákban 40 Celsius fokot mutatott a hőmérő, ami a valaha ott mért legmagasabb hőmérséklet. A 11 napig tartó hőhullám után Franciaországban vasárnap visszatért az elviselhetőbb klíma. Az Európa szerte tomboló kánikulát a halálozás szempontjából már most súlyosabbnak tartják Franciaországban, mint a 2003-ast. A becslések szerint legalább 1000 haláleset tulajdonítható a kánikulának Franciaországban. A vörös riasztás alatt álló területeken a halálesetek 85%-át a 65 évnél idősebbek körében regisztrálták. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. Az U17-es korosztályban ezüstérmet szerzett az országos országúti kerékpáros bajnokság időfutamán Lebár Denis, a Tropóci Kerékpáros Klub fiatal csentei versenyzője. A Nova Mesto környékén rendezett egyéni időfutamra szombaton került sor. A 14,4 kilométeres, 160 méter szintkülönbséget tartalmazó pályán a közel 40 fokos hőség is komoly kihívást jelentett a versenyzőknek. Vasárnap a mezőnyversennyel folytatódott az országos bajnokság. A 66 kilométeres, 6 körös viadalon Lebár Denis végig taktikusan versenyzett, azonban a hajrá nem alakult számára a legkedvezőbben. A két szökevény mögött a három fős üldöző csoporttal érkezett célba, és végül a negyedik helyen zárta a versenyt, éppen lemaradva a dobogóról.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet általában 32 és 36 fok között alakul, a tenger melléken gyenge bóra mellett 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Ma ugye június 29-én van Szent Péter és Szent Pál apostolok napja, ami a keresztény egyház egyik ünnepe, ugye. Hagyomány szerint ezen a napon a szenvedett vért adva halált a két apostol az első században, ezért az egyház egyszerre emlékezik rájuk. A magyar néphagyományban azonban Péter Pál napja elsősorban az aratás kezdetét jelenti. A mondás szerint Péter Pálkor megszakad a buza töve. Ez arra utal, hogy ilyenkor érik be a gabona, és megkezdődhet a betakarítás, habár ugye idén már elkezdődött. Régen az aratás nem csupán mezőgazdasági munka volt, hanem valódi közösségi esemény. Hajnalban indultak a földekre, kaszások és a manókszedők egész nap dolgoztak, miközben dalokkal és imádságokkal kérték a jó termést és a balesetmentes munkát. Az első levágott buzakalászoknak különleges jelentőséget tulajdonítottak, sok helyen hazavitték, megszentelték, majd a következő évi vetőmag közé tették, hogy bőséget hozzanak. A betakarítás befejezése után következett az aratóbál, ahol a falu közösen ünnepelte a sikeres munkát. A legügyesebb aratók gyakran buzakalászokból font koszorút készítettek, amelyet ünnepélyesen átadtak a gazdának. Péter Pál napjához számos időjárási megfigyelés is kapcsolódik. A népi bölcsesség szerint, ha ezen a napon szép az idő, jó lesz a termés és eredményes lesz az aratás. Ugyanakkor úgy tartották, hogy a vihar vagy a jégeső ilyenkor komoly károkat okozhat a már

beérett gabonában. Na hát ez ma ugye nincs ilyen veszély. Bár már a kombájnok néhány nap alatt elvégzik ugye azt a munkát, amely régen hetekig tartott, Péter Pál napja ma is a nyár egyik fontos fordulópontja, amely a mezőgazdaságban a gabona betakarítást kezdetét jelzi, és emlékeztet arra, milyen fontos szerepe volt évszázadokon át az aratásnak a vidéki emberek életében. Úgyhogy ma, tehát Péter és Pál napja, ugye hagyomány szerint az aratás kezdete. Mi pedig zenével folytatjuk, 10:14 a pontos idő.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

0: Kitől kérjük az esőt?
1: Na, az imént hallottunk ugye Damien Ferencet is, és hát tovább robog a Damien 80 turné. A magyarországi könnyűzene élő legenda ezúttal a Sopron Fest nyitónapján varázsolt felejthetetlen hangulatot a történelmi főtérre, közvetlenül ugye a tűztorony lábához. Sopron városa pedig alaposan kitett magáért, hogy méltóképpen ünnepelje meg Damien Rózsit. A zenészen mindennapi meglepetések várták a hűség városában, ahol mind a szakma, mind a városvezetés kifejezte tiszteletét a művész páratlan életműve előtt, írja a Blick. No, a grandiózus ünneplés már jóval a koncert előtt kezdetét vette. A Soproni Egyetem előtti területen Damien Ferenc átvette a város és a szakma különleges közös ajándékát. A művész tiszteletére egy egyedi, F. Zambó István neves képzőművész által készített alkotást, egy funkcionális szoborszéket állítottak fel, amely a zenész örökös kulturális jelenlétét szimbolizálja a városban. A koronát az estére mégis a történelmi főtéren megrendezett koncertet tette fel. A monumentális épületek között a közönség együtt lélegzett a zenésze, a legnagyobb slágerek után pedig még egy rendkívül ünnepies és megható pillanat is hátra volt. A ráadás dalok felcsendülés előtt Farkas Ciprián Sopron polgármestere lépett a színpadra, hogy átadja a művésznek a rangos Sopronért emlékérmet. Hivatalosan is elismerve több évtizeden át tartó, kiemelkedően sikeres zenei életpályáját és a magyar kultúráért tett felejthetetlen szolgálatát. Na, hát akkor gratulálunk Damien Rózsinak, és zenével folytatjuk, maradjanak velünk 10:31 perc pontos időpont.

Ahogy a minden nap délben felhangzó harangszó hagyománya, június 29-ére vezethető vissza, vagyis ugye a mai dátumra, 1456-ba. Ezen a napon ugyanis harmadik Kalixtusz pápa pápai bullát adott ki, amelyben elrendelte, hogy a keresztény templomokban minden nap délben harangozzanak, és a hívek imádkozzanak a magyar királyságot védő seregekért. Akkoriban az Nándorfehérvár ostroma küszöbén állt. Az Oszmán Birodalom hatalmas serege készült elfoglalni a stratégiai jelentőségű várat. A pápa arra kérte a híveket, hogy a harangszó hallatán mondjanak el három miatyánkat és három üdvözlégyet a vár védőinek sikerért és Európa békéért. A déli harangszó tehát eredetileg imára hívójel volt, nem ünnepi emlékezés. Néhány héttel később, 1456. július 22-én Hunyadi János seregei Kapisztrán Szent János lelkesítésével döntő győzelmet arattak a törökök felett. A Nándorfehérvári diadal pedig ugye évtizedekre megállította az oszmán előrenyomulást Közép-Európában. Mivel a pápa nem vonta vissza a harangozásra vonatkozó rendelkezését, a déli harangszó hagyománya fennmaradt, és idővel a nándorfehérvári győzelem emlékezetével is összefonódott. Ma is számos katolikusi és protestáns templomban ugye megszólalnak délben a harangok, emlékeztetve arra a történelmi pillanatra, amikor Európa összefogására és imádságára volt szükség. Magyarországon sokan úgy tanulták, hogy a déli harangszó a nándorfehérvári győzelem emlékére szól. Ez részben igaz, de a történészek szerint a sorrend éppen fordított, előbb volt a pápai rendelet és az imára hívó harangszó, és csak ezután következett a győzelem, amely új jelentéssel gazdagította ezt a máig élő hagyományt. Tehát déli harangszó eredete mai dátumhoz fűzhető június 29-éhez. A mai naphoz pedig még most azt is hozzá lehet fűzni, hogy meghallgatjuk Amy Winehouse-t, meg a Zaporozsec felvételét is.

Hamarosan ismételten egy óra mögöttünk lesz, és lesznek majd ismételten friss hírek, ugye 11 órakor Latin Zsuzsannától. Na de felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ne felejtsék el, ha bár bizonyára többször hallották már a bejátszást is. Következő órában várja majd önöket a Podgyász, amit pedig érdemes lesz meghallgatni, ugye számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos Magyar Nemzeti Közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztanak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát, ebből 16-an nyertek támogatást. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség nevében a csúcsszervezet tanácsának elnöke Orbán Dusán és a 16 támogatást nyert vállalkozó ma délután ünnepélyes keretek között írják alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. Ma kezdődik és pénteken zárul az idei, immár 9. Lindart Junior, amelyen Lendva község általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt. Sábján Beti, Fortuna Lázár, rajszakos tanárok, Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója, és Becskei Andor szobrász irányításával. Mivel jelenleg a 90 éves Király Ferenc Munkácsi díjas szobrász kiállítása látható a várban, az alkotótábort is ennek a megtekintésével indították, amelyen a szobrászat alapjaival ismerkednek a résztvevők. Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. Szerdától így a parkolási díj az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600 forint per óra, a C-ben 400 forint per óra, míg a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz. A fővárosi közgyűlés még a 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lép hatályba. Több ezer kormányellenes tüntető gyűlt össze vasárnap a szerbiai Kraljevóban, írja Reuters. A tiltakozók attól tartanak, annak ellenére, hogy szombaton Alekszandar Vučić bejelentette, hogy néhány hét múlva lemond, valójában nem tervezi átadni a hatalmat, csupán miniszterelnökére cserélni az elnöki széket. Vučić a szerb haladó párt belgrádi nagygyűlésén arról beszélt, hamarosan előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást tartanak, továbbá megígérte, hogy elnöki tisztségéről történő távozása után is a szerb politikai élet aktív szereplője marad. Sport. Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezők első fordulóját a magyar férfi kosárlabda válogatott július 3-án és július 6-án. Gašper Okorn, szlovén edző csapata 4 mérkőzést követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel, 6 ponttal a G csoport 3. továbbjutó helyén áll jelenleg.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de délután is este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 32 és 36 fok között alakul, a tenger melléken mérsékelt borra mellett 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

11 óra 12 perc. Pontosan említettük, hogy ebben az órában jelentkezik majd a podgyász, és hát itt van már a küszöbön, mindjárt lövünk is, de előtte még itt lesz velünk Tolvaj René és az Élek a szemeidben című dal, utána pedig akkor Ticsár Ines, valamint ugye Borsos Flóra, és jön a podgyász, benne pedig Győr városát ismerhetik meg részletesebben.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Magyarországi barangolásunk során ezúttal Győrbe látogatunk, amelyet sokan a folyók városaként ismernek. A Mosoni Duna, a Rába és a Rábca találkozásánál fekvő település nem csak fontos közlekedési csomópont, hanem Magyarország egyik legszebb történelmi városa is. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra!
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mielőtt elindulnánk felfedezni Győrt, áruld el nekünk, mi az, ami miatt szerinted érdemes legalább egy hétvéget eltölteni ebben a városban?
2: Azért, mert kicsi, emberi léptékű, viszont nagyon sokszínű város. Tehát a barokk belvárosban egymás mellett sorakoznak a műemlékek, viszont kávézók, éttermek és kulturális programok is várják a látogatókat. A városnak különleges hangulatot kölcsönöz a folyók találkozása is, ami ilyen egyedi vizes hangulatot kölcsönöz a városnak. Ráadásul a környék is erős, ha mondhatom így, Pannonhalma és a sziget köz is könnyen bejárható, viszont nagyon sok érdekességet tartogat.
1: Mielőtt rátérnénk az érdekességekre, amiket említettél, hogyan kezdődött a város története? Mesélj erről egy kicsit.
2: Ismét a római korba utazunk vissza, ahogy az előző adásokba is tettük. A mai Győr területén Arabona állt, ami egy kereskedelmi és katonai központ volt, és ez a város fontos szerepet töltött be a Római Birodalom határvédelmi rendszerében, mert ugye a Duna mentén fekszik. A rómaiakat követően a térségben különböző népek telepedtek meg, a honfoglalás után pedig a magyar állam egyik fontos központjává vált a stratégiai fekvése, amit ugye az, hogy a Duna, a Rába és a Rábca találkozásánál fekszik, az már korán meghatározta a város sorsát. Ez volt a kereskedelmi útvonalaknak a találkozási pontja, valamint jelentős védelmi szerepet is betöltött. Meg kell említeni, hogy az államalapítás korában Győr püspöki székhely lett, ami tovább növelte a jelentőségét. A középkor során pedig erős várvárossá fejlődött, majd a török elleni harcok idején az ország egyik legfontosabb végváraként vált ismerté. A város történetének pedig minden korszakából maradtak emlékek, amelyek ma is felfedezhetőek.
1: Miért volt mindig stratégiai jellegű ez a hely? Hogyan alakította a folyók találkozása a város történetét?
2: Hát, ahogy említettem, ezt a földrajzi elhelyezkedésének köszönheti. A város ott fekszik, ahol a Mosoni Duna, a Rába és a Rábca találkozik, vagyis évszázadokon át természetes közlekedési és kereskedelmi csomópontnak számított. Ugye a folyók azok nem csak vízi útvonalakat biztosítottak, hanem természetes védelmet is nyújtottak a település számára. Ennek pedig már a rómaiak is felismerték az előnyeit, ezért hozták itt létre Arabonát. A középkorban pedig a nyugat felől érkező kereskedelmi utak és a Dunához kapcsolódó vízi közlekedés és miatt Győr az ország egyik legfontosabb kapujává vált. Aki vagy ami ezt a térséget ellenőrizte, az jelentős kereskedelmi és katonai előnyre tett szert. A folyók ugyanakkor a város mindennapi életét és fejlődését is meghatározták. A kereskedelem, a kézművesség és később az ipar számára is kedvező feltételeket teremtettek, miközben a víz közelsége formálta a város szerkezetet, és nyilván a helyieknek az életmódját is. Nem véletlen az, hogy Győrt gyakran a folyók városának nevezik.
1: És ugye Győrbe érkezve az ember szinte azonnal érzi, hogy ez egy különleges hangulatú város, és ha valaki először látogat ide, hol érdemes elkezdeni az ismerkedést a várossal?
2: Hogyha valaki először érkezik Győrbe, akkor a város felfedezését érdemes a történelmi belvárosban kezdenie, hiszen itt találhatóak azok a helyszínek, amelyek a legjobban megmutatják Győr múltját és hangulatát. Az egyik kihagyhatatlan állomás ez a Széchenyi tér, amely a város és talán az ország egyik legszebb barokk tere. Elegáns épületekkel, hangulatos kávézókkal és pezsgővárosi élettel várja a látogatókat. Aztán a belvárosi séta során érdemes felkeresni a Bécsi kaputeret, ami különleges fekvésével és történelmi jelentőségével a város egyik ikonikus pontja lett. Innen gyönyörű kilátást nyílik a folyókra, és hát innen lehet érzékelni, hogy Győr fejlődésében milyen fontos szerepet játszott a vízi környezet. A Bécsi kaputeret egyébként arról nevezték el, hogy a Bécsből érkezők itt léptek be a városba, illetve ki, ha Bécsbe utaztak. Akik pedig a vasútállomás felől érkeznek a városba, számukra a Barostér jelenti az első találkozást Győrrel. Ez az egyik legforgalmasabb és legfontosabb közlekedési csomópontja a városnak, és igazából ez egy kapu a barokk belváros felé, úgyhogy innen néhány pár sétával elérhetők a mindenféle történelmi utcák és terek.
1: Ugye azt említetted, hogy a várost a barokk stílus jellemzi. Mitől olyan különleges a belvárosnak a hangulata? Mire figyeljen az, aki végig sétál a régi utcákon?
2: Győr az az ország, Magyarország műemlékekben a harmadik leggazdagabb városa, úgyhogy úgy is él a köztudatban, mint a barokk építészet ékszerdoboza. Hogyha valaki végig sétál az utcákon, akkor pompás paloták, díszes sarokerkélyek, történelmi korokat idéző templomok között barangolhat, és ha nyitott szemmel jár, akkor újabb és újabb, mondjuk úgy, hogy gyöngyszemekre bukkanhat. Emiatt érdemes lassan sétálni és feltekinteni mondjuk a homlokzatokra, ahol mindenféle apró érdekes részletet lehet felfedezni. Azt mondanám, hogy Győr szépsége nem csak a nagy látnivalókban rejlik, hanem a sok apró részletben és a történelmi utcáknak az atmoszférájában, illetve sok ház homlokzatán észre lehet venni régi cégéreket is.
1: És említetted ugye a Széchenyi teret, ez a belváros egyik legfontosabb találkozóhelye. Mit érdemes tudni erről a térről, és miért tekintik sokan a város szívének?
2: Hát a Széchenyi teret azt nem véletlenül nevezik Győrváros szívének. Már a középkorban is fontos szerepet töltött be. Ekkor még a város főpiacaként és találkozóhelyeként működött. A törökkor utáni 17-18. Századi barokk építések során nyerte el egyébként a mai arculatát. Ekkor épültek a környező templomok, például a Loyolai Szent Ignácnak szentelt templom, ami a mai Magyarország legkorábbi barokk stílusban emelt temploma, a munkálatait a 17. század közepén fejezték be, illetve a különböző paloták és középületek, amelyek ma is meghatározzák ennek a térnek a hangulatát, ahogy mondtam, azok is az említett 17-18. Században épültek, vagy épültek át. A tér nevét a Széchenyi Istvánról kapta, és az évszázadok során fokozatosan a kereskedelmi és társadalmi élet központjából reprezentatív főtérré vált, ahol az egyházi és a világi élet találkozott, és azt kell mondani, hogy ma is Győr egyik legfontosabb közösségi és kulturális szintere, rendezvények, fesztiválok és a mindennapi városi élet is itt zajlik.
1: És ha innen tovább indulunk, akkor hamar eljutunk a Bécsi kaputérre is, amely egészen más hangulatot áraszt. Mi teszi különlegessé ezt a városrészt?
2: A Széchenyi tértől néhány perc sétára már is a Bécsi kaputérre érkezünk, ami egészen más hangulatot mutat, mint ez a belvárosi nyüzsgő főtér. Itt egy sokkal intimebb, csendesebb városkép fogadja a látogatót, ahol a történelmi utcák és az óváros jellegzetes épületei egyfajta időutazás érzést keltenek. Ahogy az előbb említettem, ugye ez a tér a nevét arról kapta, hogy a Bécsbe utazók itt léptek be, illetve ki a városból, és a tér környékén ma is felfedezhetőek a régi városfalak nyomai, valamint olyan műemlékek, amelyek a középkori és a barokk Győr rétegeit őrzik.
1: Az elmúlt években a Dunakapu tér is a város egyik legnépszerűbb közösség terévé vált. Miért szeretik ennyire a helyiek és a turisták?
2: A Dunakapu tér az elmúlt években Győrnek az egyik fontos találkozási pontja lett, mert igazából egyszerre kínál modern városi találkozóhelyet és történelmi környezetet, nevét pedig, ahogy sejthető, onnan kapta, hogy Duna felőli városkapu itt állt, úgyhogy az ebből az irányból érkezők itt tudtak belépni a városba. Ez a felújított tágas tér ma is sokféle programnak ad otthont, ugyanúgy, mint a Széchenyi téren, itt is vannak fesztiválok, koncertek, vásárok, illetve mindenféle szabadtéri események.
1: Természetesen a terek és az utcák mellett olyan épületek is vannak, amelyek meghatározzák Győr arculatát. Melyek azok a látnivalók, amelyeket semmiképpen sem szabad kihagyni?
2: Győr legfontosabb látnivalói közé mindenképpen a káptalan dombon álló emlékek tartoznak, úgy, mint a bazilika, amely Szent László Hermájának otthona és kiemelt zarándokhely, valamint a mellette található püspökvár, amely a város egyik legrégebbi és legmeghatározóbb épülete. A belváros hangulatát erősen formálja az apátúrház is, ez a gyönyörű barokk polgárház ma múzeumként működik, és közel hozza a látogatókat a történelmi Győr világához, illetve ugyancsak ikonikus és sokszor fotózott épület a Vastuskós ház, ami nem csak a látvány, hanem a helyi legendák miatt is különösen ismert.
1: És melyik a város, ha nevezhetjük így, legismertebb épülete?
2: Nehéz a kérdés. Én most a városháza tornyát fogom mondani. Ugye a városháza egy forgalmas csomóponton helyezkedik el, a Szent István út és a Baross Gábor út találkozásánál, és 19. század végén épült monumentális neobarokk palota, ami ugye most a városháza, annak az 59 méter magas tornyából szép időben nem csak a város panorámája tárul elénk, hanem akár Pannonhalmáig is elláthatunk. A toronyba előzetes bejelent követően lépcsőkön lehet feljutni.
1: És ugye minden régi városnak megvannak a maga története és legendái. Győr esetében melyik a legismertebb, vagy melyek a legismertebbek?
2: Több legenda is fűződik a városhoz, például a Vaskakas legendája, vagy Jedlik Ányos és a Fröcs, de a Frigy láda története is érdekes lehet.
1: És neked melyik a kedvenced?
2: Az adásnak ezen a pontján valahogy mindig eljutunk a borhoz vagy a fröccshöz, mivel Lendva is híres a fröccsről, ezzel kapcsolatban mesélnék. A legenda szerint Jedlik Ányos, aki egy bencés szerzetes volt, és hosszú éveken át tanított Győrben, és a város tudományos életének egy meghatározó alakja volt. Ő az 1840-es években mutatta be a barátainak a szódavizet, és egy összejövetelen bort kevert a saját készítésű szénsavas vízzel, és ezzel megszületett a fröccs egyik korai változata is. A történet szerint Vörösmarty Mihály, a híres magyar költő is a társaságnak a tagja volt, és ő a német eredetű spritzer szót azt azonnyomban magyarosította, és így született a magyarosabb fröccs elnevezés.
1: És ugye Győr évszázadok óta fontos egyházi központnak is számít. Milyen emlékeket találunk ebből a korszakból?
2: A város számos kiemelkedő emléket őriz a mai napig. A legjelentősebb egyházi műemlék az a bazilika, amely nem csak az építészeti értékei miatt különleges, hanem itt található a Szent László Herma is, ami a magyar ötvös művészet egyik legbecsesebb ereklyéje, és Szent Lászlónak a koponyájának egy darabját őrzi. Ez az országnak a harmadik legfontosabb ereklyéje, a Szent Jobb és a Szent Korona után. A város egyházi jelentőségét erősíti a több mint 1000 éves múltra visszatekintő püspökség is, aminek a központja Káptalan dombon áll, és a püspöki palota és a hozzá kapcsolódó történelmi épületek jól szemléltetik igazából azt, hogy Győr milyen fontos a magyar egyház történelemben.
1: És ugye a város az zarándokok körében is nagyon népszerű, gondolom, hogy ugye ezek a dolgok miatt is.
2: Így van, Győr az egyik legjelentősebb magyar zarándokhely, elsősorban a bazilikában őrzött, egyébként Írországba menekített, könnyező szűzanyag kegykép miatt. A hagyomány szerint a kép 1697-ben vérrel könnyezett, akkor Írországban különböző konfliktusok voltak, és a hívek azóta is tisztelik ezt a fontos tárgyat. Emellett, ahogy említettem, itt található a Szent László Herma is, valamint a II. Világháború végén sokak életét megmentő vértanú püspök, Boldog Apor Vilmos márvány szarkofágja is, úgyhogy ezek miatt a kegytárgyak miatt fontos zarándokhely Győr manapság. Egyébként a Győri Egyházmegye központjaként a város számos egyházi ünnepnek és búcsúnak ad otthont, amik szintén a zarándokok, illetve a hívők ezreit vonzák Magyarországról és a határon túlról egyaránt.
1: És ha már befejeztük a városnézést, utána szerintem a környéket is érdemes felfedezni. Hova kiránduljunk?
2: Hát az egyik legnépszerűbb kirándulóhely a Szigetköz, ami ugye különös vízivilágával, ártéri erdeivel és kerékpáros útvonalaival várja a látogatókat. Emellett szintén kihagyhatatlan úti cél Pannonhalma, ahol a világörökségi rangú bencés főapátság és a gyönyörű panoráma nyújt felejthetetlen élményt. A természet kedvelői számára pedig a Duna és a Rába menti túraútvonalak ajánlom, illetve a pihenésre vágyók környéktermálfürdőiben is megtalálhatják a kikapcsolódási lehetőségeket. Azt mondanám, hogy Győr és környéke a kulturális élet és az aktív turizmus szerelmeseinek is egyaránt bőséges program lehetőséget kínál.
1: És ha valaki csak egyetlen környékbeli kirándulást választana, akkor mit ajánlanál?
2: Hát én a kultúrának és a történelemnek vagyok a nagy pártfogója, úgyhogy Pannonhalmánál maradnék. A Pannonhalmi főapátság Magyarország egyik legjelentősebb történelmi és kulturális emlékhelye, és a világörökség része is, ahogy már mondtam. Itt a látogatók nem csak az 1000 éves monostor történetével ismerkedhetnek, hanem gyönyörű panorámában is gyönyörködhetnek, illetve a különleges hangulatát még a levendulások adják, ami hát nyilván nyáron hozzá lesz a különleges hangulatot a kirándulóknak. Emellett mellette található arborétum is, ami egy kellemes séta lehetőség lehet a természetkedvelőinek. El kell mondanom, hogy a családok számára Győrben akár az állatkert is egy szuper program lehetőség lehet, de a termális élményfürdők is várják a látogatókat.
1: Győr nem csak történelmi város, ahogy említettük, hanem ugye egész évben pezsgő kulturális életet is él. Milyen rendezvényeket ajánlanál az odalátogatóknak?
2: Júliusban, nem sokkal egyébként az adásunk után a Györkőc Fesztivál hozza el a gyerekeknek és a családoknak szóló játékos és mesés városi forgatagot, ahova egyébként a gyerekek ingyen bemehetnek. Augusztusban pedig egymást érik a nagy rendezvények, úgy mint a Győri Bornapok és a Gasztrofesztivál, ami a borokról és az ízekről szól, még a barokkesküvő, az egy látványos történelmi felvonulás korhű jelmezekkel, és ezzel próbálják meg a látogatókat visszarepíteni a város múltjába. Ugye ez valamilyen szinten hasonló, mint Szombathelyen a Szavária Karnevál, amiről az előző adásban beszélgettünk. Illetve augusztusban ünneplik a Szent István napot, ami Győr egyik legnagyobb közösségi eseménye, tűzijátékkal és városi programokkal, de a nyári időszakban szinte folyamatosak a szabadtéri koncertek, amik megtöltik a belvárost élettel és zenével. Úgyhogy az interneten utána járva biztos, hogy találunk olyan programot, ami vagy vonz minket, vagy esetleg pont a látogatásunk időpontjába zajlik.
1: Egy városnéző séta után, vagy akár egy fesztivál közben biztos, hogy előbb-utóbb megéhezünk, úgyhogy szerintem térjünk át arra, hogy milyen ízeket érdemes megkóstolni Győrben.
2: Még mindig nem utaztunk nagyon messze Muravidéktől, úgyhogy azt kell mondanom, hogy Győr gasztronómiáját alapvetően a klasszikus magyar konyha és a dunántúli ízek határozzák meg, de a város egyik különleges színe, vagy íze a közeli Pannonhalma is, ahol a bencés rend hagyományaihoz kötődően saját borászat működik, és a pannonhalmi főapátság borai készülnek. Ezek ma már a magyar borászat elismert szereplői, könnyed, mégis karakteres fehér és vörös borokkal. Ehhez társul az apátságnak a sörfőzdéje is, ahol a szerzetesi inspirációval készült kisüzemi kézműves söröket belga mintára épülő stílusokkal főzik ezeket a söröket. Lehet, hogy a hallgatóknak eszébe jut a győri édes keksz is, de a nevével ellentmondva ezt az édességet és a jól ismert társait már Székesfehérváron gyártják, úgyhogy csak nevébe őrzi Győrt.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Győrben vagy a környéken, amelyet nem minden turista ismer, de szerinted kihagyhatatlan, akkor melyik lenne az?
2: Én a Győr-Szent Iváni tölgyes erdőt mondanám, ami Győr-Szent Iván északnyugati részén található, és ez egy 355 hektáros erdős terület, amin régen disznókonda makkoltatását szolgálta. A területen ma nem csak erdei fenyők, de 150 éves kocsányos tölgyek, mint egy 60-65 darabos csoportja található. A fáknak a fejlődése a lakosságtól zavartalan körülmények között történt, így olyan ágrendszer és korona méret alakult ki számos egyeden, amely csodálatos és nagyon érdekes látványt nyújt. A természetvédelmi szakemberek szerint a magyar futrinka mellett 400 lepkefa él a Győr-Szent Iván környéki homoki erdőkben, közülük 4 az különösen védett. Emellett számos védett madárnak, kisemlősnek is biztonságos menedéket nyújt ez az erdő, illetve itt található a környék legnagyobb egybefüggő árvalányhajas területe is. Tehát ez az erdő nagyon hasonló, mint a hozzánk közeli Tormaföldén a vétjemi ősbükkös, ugye az ki van vonva az erdészeti gazdálkodás, vagy az erdőgazdálkodás alól, úgyhogy ha Győrben nem is utaznak el, akkor ajánlom a vétjemi ősbükköst, ahol valószínűleg hasonló élményben lehet részük. Igaz, hogy az egyik tölgy, a másik meg bükk.
1: Győr tehát, ahogy hallhattuk, egy különleges város. A folyók találkozása, a barokk belváros, a gazdag történelmi örökség és a pezsgő kulturális élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország egyik legvonzóbb úti célja legyen. Flora, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

Puff Daddy volt tehát ez, az I'll Be Missing You című dalt hallhattuk tőle, meg ugye Faith Evans is ott volt, aki besegített neki, ugye barátjától búcsúzott ezzel a dallal, amikor lelőtték a nyílt utcán, Notorious B.I.G.-ról van ugye szó, de hát minden esetre a dal utána nagy sikert futott be. Előtte pedig ugye a Podgyászt hallhattuk, és Győr városában jártunk. Ha pedig valaki szeretné még egyszer meghallgatni, megteheti azt a honlapunkon, mmr.si, vagy pedig csütörtökön 21 órakor, amikor majd megismételjük a Podgyászt. Most pedig zenével folytatjuk, 11 óra 42 perc a pontos idő.

A We Are Rockstars felvétele szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hétfő van, június 29-e, és hamarosan dél lesz, amikor majd ugye felcsendül a déli harangszó itt a Muravidéki Magyar Rádióban is, és hát ugye szóltunk a déli harangszóról, mert ugye a mai naphoz fűzhető, ekkor rendelte el ugyanis a pápa, hogy akkor délben harangozni kell és imádkozni a nándorfehérvári védőkért. No, mi pedig búcsúzunk önöktől már, mint a délelőtti csapat Király Tomi és Bucsek Filip voltak a hangtechnikusok, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Na, Oleti Zsuzsanna még hamarosan érkezik, mert ugye déli krónika is várja önöket, a délután folyamán pedig Göncz Tamara lesz itt önökkel a stúdióban, úgyhogy maradjanak továbbra is az MMR társaságában. És persze arról se feledkezzenek meg, hogy a lehűlés majd szerda estére vagy csütörtökre érkezik, addig pedig hőség van, úgyhogy fogyasszanak sok folyadékot, tartózkodjanak árnyékban, és ha lehet, akkor kerüljék a tűző napsütést. Szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek!

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat is rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az új munkahét első napján eddig történt fontosabb eseményeket Göncz Tamara műsorvezető és Oletin Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Bucsák Filip lesz. Jó napot kívánunk hallgatóinknak! Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek majd.
2: Ma délután írják alá a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapja serkentési programjának társfinanszírozásáról szóló szerződéseket.
1: Ezen a héten is folytatódik a politikai nagyüzem Magyarországon.
2: Július 1-én lép hatályba az EU módosított vámjogszabálya.
1: Harmadik napja sorban dőlnek meg a hőségrekordok Európában. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentések ismertetésére. Élükön helyi vonatkozású hírekkel tartsanak velünk! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Magyar Nemzeti Kisebbség keretében nyilvános felhívást jelentett meg márciusban. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen.
2: A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztanak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát. Ebből 16-an nyertek támogatást. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen a csúcsszervezet tanácsának elnöke Orbán Dusan és a 16 támogatást nyert vállalkozó ma délután ünnepélyes keretek között írják alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket.
1: A hétvégén az Izsakovci szerelem szigetén a Mura folyó partján álló malom mellett hivatalosan is bemutatták a közönségnek az újonnan létrehozott Szlovén-Magyar Malom Múzeumot.
2: Ez a múzeum egyedülálló a maga nemében az Interreg Szlovénia Magyarország program határon átnyúló program területén. Céljuk a malmok ismertségének növelése és minél több látogató vonzása.
1: Ma kezdődik és pénteken zárul az idei immár 9. Lindár Junior, amelyen Lendva község általános iskoláiból 8 tanuló vesz részt.
2: Mivel jelenleg a 90 éves Király Ferenc Munkácsi Mihály díjas szobrász kiállítása látható a várban, az alkotótábort is ennek a megtekintésével indították, amelyen a szobrászat alapjaival ismerkednek a résztvevők.
1: A szlovén parlamentáris ciklusokhoz igazodva a szlovén országgyűlés nyári parlamenti szünete július 15-én veszi kezdetét. Az ezt megelőző utolsó napokban a képviselők sűrű ülésezési rendszerint dolgoznak, hogy lezárják a függőben lévő törvényhozási javaslatokat.
2: A nyári pihenő előtt a ház még rendkívüli üléseket is tart, hogy elfogadja a legfontosabb kormányzati előterjesztéseket és törvényjavaslatokat. A június 30-án kedden tartandó rendkívüli ülésen az ellenzék parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását követeli majd a Black Cube izraeli magánhírszerző céghez köthető illegálisnak vélt megfigyelési és lejárató kampányok feltárására és a pártok kampányfinanszírozási botrányainak tisztázásával kapcsolatban. Az ülés ütemtervéről hétfőn az országgyűlés elnökének kollégiuma dönt.
1: A Szlovén Köztársaság pénzügyi igazgatósága a 2025-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó számítások kapcsán a kifogások benyújtásának határidejét június 29-én végleg lezárja, így a hivatal már nem fogad el újabb fellebbezéseket az idei eljárásban.
2: A 2025-ös tájékoztató személyi jövedelemadó számításokat május végén küldték ki közel 600 ezer adózónak. A FURS legkésőbb 2026. július 29-ig utalja vissza a túlfizetett személyi jövedelemadót az adózók tranzakciós számláira. Az adóhiány befizetésének határideje szintén július 29-e.
1: A környezetvédelmi ügynökség vörös figyelmeztetést adott ki az ország délnyugati, középső és délkeleti részére a hétfői és keddi magas hőmérsékletek miatt. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés van érvényben.
2: Brane Gregorčič meteorológus elmondta, hogy a hőmérséklet nagy valószínűséggel meghaladja a júniusi abszolút 38,4 Celsius fokos rekordot. Ezt a hőmérsékletet tavaly június 26-án mérték a Csernomaj közelében található Dobliče állomáson, írja az Arso. Az abszolút nyári rekord 40,8 Celsius fok. Ezt a hőmérsékletet 2013. augusztus 8-án mérték a Cerkliob-Körki repülőtéren. A rövidtávú előrejelzések szerint még keddig tart a perzselő hőség, majd szerdától már záporok, zivatarok enyhíthetik a kánikulát.
1: Ezen a héten is folytatódik a politikai nagyüzem, hétfőre és kedre ugyanis rendkívüli ülést hívott össze a tiszás többségű országgyűlés, amely Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.
2: Az ismételt rendkívüli összehívást azzal indokolták, hogy az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetni a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását. A hétvégén háromnapos kihelyezett kormányülést is tartott a Tisza kormány Pilisszentkereszten, amelynek fókuszában a hőséghelyzet elleni védekezés, az alaptörvény 17. módosítása, a tisztító tűzművelet, valamint az állami gazgatás átalakításának következő lépései álltak. Hétfőn és kedden a képviselők a Tisza kormány több nagy vízhangot kiváltó javaslatáról is tárgyalnak, köztük a polgármesteri fizetések csökkentéséről és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről.
1: Újabb részletek derültek ki a szlovéniai Bledinél történt balesetről, amelyben egy magyar családból származó gyermek súlyosan megsérült. A korábbi információk alapján úgy tűnhetett, hogy a fiú egy kilátópontról zuhant le. A helyi hatóságok magyarázata szerint azonban a baleset nem a hivatalos kilátóplatformon, hanem a Bledivár közelében található jelöletlen és karbantartatlan ösvényen történt, amely nem tartozik a látogatók számára kijelölt útvonalak közé.
2: A gyermek a Várdonban egy olyan letérőt vett, amely nem része a hivatalosan kijelölt és szabályozott útvonalaknak. A veszélyes terepszakaszon átesett egy nagyjából 20 méteres falon, majd további 20 méter csúszott le egy meredek erdei lejtőn. A baleset után további biztonsági kerítést emeltek azon a ponton, ahol a gyermek a mélybe csúszott. A Bledi Kulturális Intézet igazgatója Lea Ferján részvétét fejezte ki a fiú és családja iránt, és arra kérte a látogatókat, hogy kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, számolt be a Lokálec.
1: Július 1-én szerdán lép hatályba az EU módosított vámjog szabálya, amely szerint harmadik országokból online vásárolt termékek esetén 150 euró értékig, a szállítmányban lévő árucikkek után az áfán felül 3 euró ideglenes vámot kell fizetni.
2: Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifaszámú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú, azonos vámtarifaszámú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz. A július 1-én hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kis csomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia. Amennyiben az áru a megrendelés időpontjában már Szlovéniában vagy egy másik uniós országban van, a vámot nem kell megfizetni.
1: Harmadik napja sorban dőlnek meg a hőségrekordok Németországban. A Német Meteorológiai Szolgálat adatai szerint vasárnap délután 41,7 Celsius fokos csúcsértéket mértek Brandenburg tartomány Neisse-Münde településén.
2: Az osztrák fővárosban is rekord született. Pécs belvárosában a Geoszfír meteorológiai szolgálat szerint a késő délutáni órákban 40 Celsius fokot mutatott a hőmérő, ami a valaha ott mért legmagasabb hőmérséklet. A rendkívüli hőség miatt Belgiumban lefújták az 1815-ös Waterloo-i csata hagyományőrző bemutatóját, Hollandiában pedig több fesztivál programját is módosították vagy törölték. Egyszerre több időjárási jelenség, hőkupola, afrikai anticiklon és az úgynevezett omega blokk okozza az Európát sújtó tartó elviselhetetlen hőséget. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt néhány év múlva 38-40 fok lesz az átlagos nyári hőmérséklet.
1: Záró hírünkben arról, hogy korábban ismeretlen Mája város maradványaira bukkant

0: A terápi ellenőrzés során a régészeknek 5 kilométeres nyomvonalat kellett kivágniuk az erdőben, majd terepjárókkal és gyalog közelítették meg a helyszínt. A korábban vizsgált területekhez képest itt sokkal nehezebb volt a mozgás, de igencsak megérte a fáradozást. A kutatók tereket, ceremoniális építményeket, palotákat, teraszokat, valamint egy kiterjedt vízgazdálkodási rendszert azonosítottak, amely csatornákat és vizes élőhelyeket is magába foglalt. Sprite szerint az elmúlt 3 évben ez az első olyan a csapat által vizsgált lelőhely, amelyet nem érintett a fosztogatás.
1: Sport.
2: Uraszombatban vasárnap véget ért a 23. nemzetközi nyílt szlovén-magyar hőlégballonbajnokság, amelyen az osztrák pilóta Thomas Kindermann-Schön állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára, míg honfitársa Andreas Simoner a második helyen végzett. A szlovén Vítor Rome harmadik lett, és egyben az országos bajnoki címet is megszerezte. Negyedik és egyben magyarországos bajnok Molnár Péter lett. Az ötödik helyet az osztrák Helmut Pöttler szerezte meg. Az elmúlt 5 napban 24 pilóta vett részt a rangos megmérettetésen Szlovéniából, Magyarországról, Ausztriából, Lengyelországból és Törökországból. Finnország és Belgium ellen zárja a világbajnoki selejtezők első fordulóját a magyar férfi kosárlabda válogatott július 3-án és július 6-án. Gaspen Okon szlovén edző csapata 4 mérkőzést követően 2 győzelemmel és 2 vereséggel 6 ponttal a G csoport 3. továbbjutó helyén áll.
0: Időjárás. Ma is sok napsütés várható, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között valószínű. A tenger melléken gyenge búra mellett 38 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyaradgon a körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel startolt az új munkahét Szlovéniában és a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép napot!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió és az Anima Sound System Esődal című muzsikáját hallhattuk az imént. Egyébként hát mondhatni, hogy nekünk is jól jönne már egy kis eső, úgyhogy reméljük, hogy ez az esődal hát használt valamit, és talán már ezen a héten kapunk némi esőt, esetleg egy kis zivatart is, hát a jelentések szerint ez valószínűleg lesz így, lesz részünk bőven viharokban, meg esőkben, kisebb zivatarokban, záporokban is, de majd alig szerdától, illetve ugye csütörtök nappal inkább, de minden esetre egyelőre mi most maradjunk a mánál, ugyanis hétfő van, június 29-e, és 3:45 előtt vagyunk, hát most már egy perccel, ugyanis pontosan 44 percet ütött az óra mutatója. A délutáni csapattal pedig mi hát arra számítunk, hogy egy újabb kellemes délután tölthetünk el itt az önök társaságában, na meg ugye nagyon jó hangulat társaságában, ez remélhetőleg így adott a Muravidéki Magyar Rádiónál. Ha már a délutáni csapat, akkor érdemes megemlíteni, hogy a zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus Bencik István, a hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Könc Tamara, amire pedig ma számítani lehet, ahogy említettük, napos, meleg időjárás, átlagban úgy 37 fokos hőmérséklet és sok-sok jó zene. Utóbbi természetesen csak akkor, ha a Muravidéki Magyar Rádióval tartanak a folytatásban is, és pont érkezik egy a sok jó zene közül, ez pedig nem más, mint a második műszak, egy pohár tonik című dala.

több kepercek. Egyikre se várma herceg.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Június 29-e van, hétfő, 13 óra a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután friss információit hallhatják, ugye ahogy azt megszokhattuk, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na akkor lássuk is, hogy milyen időjárás vár ránk a mai délután folyamán, illetve az elkövetkezendő napokban. A következő órákban hát többnyire derült lesz az ég országszerte, a tenger melléken egyébként gyenge bóra fúj majd. Egy-egy elszigetelt hőség okozta zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. Gorica környékén és a Vipava völgyben 38 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Holnap napos idő várható, a tenger mellett ismét gyenge bórával. Délután egy-egy elszigetelt hőség okozta zivatar is kialakulhat. A reggeli minimum hőmérséklet 15 és 22 fok között, a nappali maximum hőmérséklet pedig 30 és 35 fok között várható. A partvidéken akár 37 fok is lehet egyébként. Szerdán eleinte napos és nagyon meleg időnk lesz. Délután elszigetelt viharok kezdenek majd kialakulni, este pedig akkor záporok és zivatarok terjednek észak felül Szlovénia nagy részére. A tenger melléken este továbbra is bóra fog fújni. Aztán csütörtökön észak felül tisztulni kezd az ég, tenger mellett megint csak marad a gyenge bóra, a hőség pedig most már akkor alább fog hagyni csütörtöktől. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Lendvát illeti, itt 33 fokot mérnek jelenleg, Muraszombat 34 fokos, Maribor 33, Ljubljana szintén 33, Novo Meston sincs ez másképp, ott is 33 fokot mérnek, Celje 34 fokos, Koper 36, Kradarica pedig 15 fokos jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben néhány zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul, késő este nagyrészt 22, illetve 30 fok várható. Aztán holnap, azaz kedden, a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúl eleinte mérsékelt északi szél várható, később pedig akkor országszerte gyenge lesz a légmozgás. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződés várható, zápor, zivatar többfelé is előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor viszont a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Csütörtökön pedig akkor hidegfront változó vastagságú felhőzete halad el Magyarország keleti irányába, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A Dunántúl északnyugati nyugati részén már határozottan csökken a csapadékhajlam, arrafelé valószínű a több napsütés. Na, és akkor így az időjárás jelentés után hát lássuk még a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon. Lenti 34 fokos, Zalaegerszeg szintén 34 fokos, ez nincs másképp Nagykanizsán sem és Szentgotthárdon sem. Egyébként pedig Szombathelyen is 34 fokot mutatnak a hőmérők, Budapest pedig akkor már egy picit magasabb, ott 37 fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi újdonság történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, de azért azt érdemes megemlíteni, hogy ugye ahogy azt tudhatjuk, Lendva község megkezdte az önkormányzati út felújítását a Spárkörforgalom és a Juszke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Ezért még július 6-áig kettő terelő úton lehetséges a forgalom. Hosszúfalu irányába a Malom utcán át, azaz a Nölöbö mellett lehet megtenni ezt a kerülőt, Hosszúfalu felől, Lendva felé, pedig akkor a Jäger Lendva kereszteződés irányában lehet megtenni ezt a bizonyos kerülőutat. Na de, hogyha máshova tekintünk, vagyis az ország egy kicsit távolabbi részeire, azért vannak akadályok, illetve fennakadások az utakon. Többek között a ljubljanai keleti elkerülő úton Zadobrova és Zeloska ceszte között egy meghibásodott jármű miatt akadozik a forgalom. Aztán a Steyr autópályán Tepánye és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt mindkét irányban, valamint a Leszce-Bled úton találkozhatnak forgalmi dugókkal. Itt ugye érdemes némi késéssel számolni. Természetesen csak akkor, hogyha errefelé járnak majd, illetve arrafelé járnak majd. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is, ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Gornya-Radgona körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ahogy azt jól tudhatjuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és ugye ügyeljenek másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Hey Fonci!

Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.

P. Barna és Pál Dénes Türelem játék című dalát hallhattuk az imént, 13 óra, 36 perc a pontos idő, és odakint hát továbbra is irdatlan meleg van, 34 fok jelenleg itt Lendván, és a következő órákban ez csak hát magasodni fog, 35 fok a maximum, amit egyelőre már a jósolnak. Na de akkor az időjárástól egy picit eltérve, van néhány olyan friss hír, amit érdemes megemlíteni, főleg a színház kedvelőknek. Ugyanis újra összeállnak a Pál utcai fiúk, avagy még egyszer lesz Vecsei H. Miklósból Nemecsek. Na ugye már többször is hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban a Pál utcai fiúk Mi vagyunk a Grund című dalát. Ez még az előadás elején készült, amikor ugye az eredeti gárda szerepelt magában az összeállításban, ugye magában a színdarabban, és most december 4-én újra hát összeáll a régi csapat. Többek között Vecsei H. Miklós is kirakott egy bejegyzést Facebookra és Instagramra, ő a következőket írta ezzel kapcsolatban. December 4-én Tés Lászlóval és nagy zenekarával újraéljük a 10 évvel ezelőtti közös katarzist, én pedig méltóképpen búcsúzhatok Nemecsek szerepétől és a csapattól. Az est profitjából egy alapot hozunk létre, amelynek éves kamatából megalapítjuk a Pál utcai fiúk díjat, amelyet ezt követően minden évben egy olyan 35 év alatti fiatalokból álló közösség kap majd, akik összefogtak egy közös ügyért, vagyis létrehozták a saját grundjukat. Nekünk ez a 10 évvel ezelőtti találkozás egész életünkre meghatározó élmény lett. Most szeretnénk visszaadni valamit abból, amit egymástól és tőletek kaptunk. Egyébként itt akkor kapunk egy linket is, egy Forms oldalhoz, ahol lehet ugyebár nevezni. A nevezési határidő azoknak, akiket esetleg ez érdekel, november 4-e, a díjátadó pedig akkor, ahogy azt már említettük, december 4-én lesz az MVM Domban. Jegyeket már lehet kapni a www.eventim.hu oldalán, hogyha rákeresünk arra, hogy mi vagyunk a Grund, illetve a Pál utcai fiúkra, és ugyebár várják azoknak a csapatoknak a jelentkezését, akik hisznek abban, hogy együtt lehet változást elérni. Éljen a Grund, és adjuk tovább ezt az üzenetet, mert azért mégiscsak egy jó dologért dolgoznak itt, ebben a kis közösségben. Na meg ugye azok, akik esetleg annak idején lemaradtak volna az eredeti felállásban készült előadásról, azok ezt most bepótolhatják, úgyhogy december 4-én akkor irány az MVM Dom, jegyeket már, ahogy említettük, lehet vásárolni, és akkor még egyszer utoljára láthatjuk akár Vecsei Miklóst Nemecsek szerepében, vagy például Wunderlich Józsefet Bokaként. Ugyebár, no, minden esetre ennyit akkor a Pál utcai fiúkról, és ennyit a 10 éves, hát vagyis jubileumi újraösszeállásból, mondhatjuk talán így is. Ha önöknek felkeltette az érdeklődésüket, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni az Eventim oldalára, és ugye továbbadni ezeket a híreket. Mi pedig akkor folytatjuk Somló Tamással. Tőle érkezik a Messze még a vége. Aztán, ha minden igaz, akkor még marad egy kis időnk a Mocsok egy kölykök Ringo című dalára, de egyébként a friss ismétlése is várja majd önöket úgy 3/4 környékén, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Work. Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Demi Lovato újdonságát hoztam, aki ismét a tánc-pop világába repít bennünket. A Low-Rise Jeans egyaránt működik a nagy fesztivál színpadokon és a kisebb klubok táncparketjein is. Az új album Demi Lovato egyik legsikeresebb és a kritikusok által legelismertebb lemezei közé tartozik. Nemrég jelent meg egy deluxe verzió is, amely 8 új dalt tartalmaz, köztük az energikus, pimasz, merész, kacér és szexi Low-Rise Jeans című kislemezt. Az új felvétel tovább bővíti az album tánc-pop világát és megmutatja az énekesnő képességét arra, hogy olyan fülbemászó számot alkosson, amely egyaránt működik a nagy fesztiválokon és a kisebb klubokban is. Hát akkor érkezzen az újdonság, ő Demi Lovato, ez pedig a Low-Rise Jeans.

Zenei újdonságok.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban nyilvános felhívást jelentetett meg. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztanak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát, ebből 16-an nyertek támogatást. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen a csúcsszervezet tanácsának elnöke Orbán Dusán és a 16 támogatást nyert vállalkozó ma délután ünnepélyes keretek között írják alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. A Resnica párt nem írja alá a sikeres Szlovéniáról szóló partnerségi megállapodást, amelyet Janez Janša miniszterelnök ajánlott fel a pártoknak. Ahogy Zorán Stevanović, a tömörülés elnöke kijelentette, nem látják értelmét az aláírásnak. A választóknak tett ígéreteivel összhangban a párt azt fogja támogatni, ami jó, és azt fogja ellenezni, ami nem Szlovénia érdeke, mondta. A Tadej Pogácsár Alapítvány 100 ezer eurót különített el szülővárosának, Komendának a pusztító júniusi viharok utáni helyreállítási munkálatok támogatására. A támogatást közvetlenül azoknak a családoknak és magánszemélyeknek juttatják el, akiknek otthona vagy vagyona megsérült az ítéletidőben, közölte ma a sajtó közleményében az alapítvány. A támogatást a Poki Challenge keretében szervezett jótékonysági akciókkal és Tadej Pogácsár dedikált vagy versenyen viselt tárgyainak, például a Milano Sanremo versenyen használt cipők árverésével egészítik ki. Napi melegrekord született Magyarországon vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, az eddigi rekord 39,9 Celsius fok volt. Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot. Ma az EBSCO, a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésén vesznek részt az uniós tagországok illetékes miniszterei. Témáik a szegénység csökkentése, az emberek életminőségének és lakhatásának megfizethetőségének javítása lesz. Rendkívül ritka, mintegy 1500 éves római kori szarkofágot tártak fel régészek a dél-horvátországi Cavtaton, számol be a Heritage Daily. A felfedezés különlegességét elsősorban a szarkofág kivételes állapota adja. Jelena Bezselj, a Konavlei Múzeum és Galéria munkatársa és kollégái eredeti helyzetében lezárva találták meg a fedél és a kőláda között, még az ókori mészhavas nyomai is megmaradtak. Mindez arra utal, hogy a sírt az ókor óta nem nyitották fel, ami rendkívüli esetnek számít.
2: Időjárás.
1: Ma is sok napsütés várható, de délután és este elszórtan már előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet általában 32 és 36 fok között alakul, a tenger melléken mérsékelt bóra mellett 38 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Dash és Young Fly Oh Mama című dalát hallhattuk az imént, 14 óra 19 perc a pontos idő, ez pedig csak egyet jelenthet, eljött a ma délutáni heti programajánlónak az ideje, és ha már egyszer ilyen táncra perdülős dalt hallgattunk az imént, akkor egy hasonló program ajánlóval is folytatjuk. Ugyanis július 2-án, ami egy csütörtöki nap, 19 órakor, a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán lesz egy Hét Torony című táncos előadás, méghozzá Makovecz Imre emlékére. Egyébként erre az előadásra a belépés díjtalan, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen érdemes lesz július 2-án, tehát ismételten csütörtökön 19 órakor ellátogatni a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadához. De nem csak ez az egy programajánlónk van, megrendezik többek között, vagyis hát már megnyitották, inkább mondjuk úgy, a Fáklyától a lámpáig a bányák világításának évezredei című kiállítást. Ezt ugye június 27-én szombaton 10 órakor nyitották meg, és egészen a hónap végéig, ha minden igaz, lehet még látogatni magát a kiállítást, úgyhogy akár erre is el lehet majd látogatni. A szintén egyébként a Lendvai Színház és Hangverseny terem, vagyis a teremben van ez a kiállítás felállítva, úgyhogy ha már egyszer elmennek majd a Hét Torony táncos előadásra, akkor érdemes beiktatni azt is, hogy megtekintik magát ezt a kiállítást. Aztán többek között megtudhatjuk például Lendva község oldalán is, hogy július 2-án csütörtökön a Lendvai Vinárium kupolában, vagyis a Lendvai Vinárium torony kupolájában 17 órakor megnyitják a Lendva régi fényképeken című kiállítást. Ennek a megnyitója, ahogy említettük, 17 órakor lesz, úgyhogy július 2-án csütörtökön akkor el lehet látogatni a Lendvai Vináriumhoz is. No, minden esetre ezek az eddigi programjaink, mi még majd jövünk néhány olyan programmal, amire érdemes lesz ellátogatni ebben, vagyis hát a jövő hónapban most már, mert június vége felé közeledünk. Addig is viszont zenélünk egy picit, az Ölveti Blues Band-től fog szólni az Egy kocsma mélyén, aztán akkor érkezünk majd még mi is néhány programajánlóval.

Egy kocsma mélyén, ez volt a dal címe, mi pedig maradunk a Muravidéki Magyar Rádiónál, és a heti programajánlónál teljesen pontosan, ahogy említettük, vannak itt még olyan események a következő hónapban, ugye július hónapjában, amire akár önöknek is érdemes lesz ellátogatni. No, többek között július 3-án, azaz pénteken, újra, hát ugye már javában zajlik a Banffy Nights, és akkor azon a pénteki napon egy újabb esemény vár minden érdeklődőre. Teljesen pontosan 20:30-kor fog kezdődni egy koncert, méghozzá Sam Redbreast Wilson és Horváth Misi fognak színpadra lépni. Egy különleges zenei utazásra hívják a közönséget, tehát a Redbreast Wilson duó keretén belül. Egyébként egy kisebb leírás is társul magához az eseményhez, ami a következőképp szól. Az elmúlt években Sam, azaz Redbreast Wilson egyre szélesebb körben ismertette meg a magyar és európai közönséggel Észak-Mississippi és az amerikai dél gazdag zenei hagyományait. Klubkoncertjein, fesztivál fellépésein és workshopjain a közönség bepillantást nyerhet, vagyis hát nyerhetett a legendás déli juke jointok füllett autentikus világában. Mississippiből Texasba költözve Wilson a texasi zenei hagyományokat és az outlaw country szellemiségét viszi tovább. Olyan ikonikus dalszerzők nyomdokain jár, mint Guy Clark, Rodney Crowell, Steve Earle és Townes Van Zandt. Dalai pedig személyes történeteket mesélnek el, miközben Texas sokszínű kulturális örökségét is megidézik, a skót-ír zenei hagyományok mellett mexikói és francia Cajun vagy Cajun hatások is gazdagítják egyedi hangzásvilágát. Na, ahogy említettük, hogyha akkor felkeltette esetleg ez a leírás, vagy ugye maga a koncert az érdeklődésüket, akkor július 3-án, pénteken irány a Banffy Központ terasza, 20:30-kor kezdődik tehát a Banffy Nights keretein belül a Redbreast Wilson Duo koncertje. Akár erre is akkor érdemes lesz ellátogatni. De koncerteken kívül lesznek itt másabb események is. Egy nappal később, július 4-én szombaton megkezdődik a már várva várt 17. ha minden igaz, 17. halászléfőző verseny, pontosan. Tehát a 17. halászléfőző versenyre akkor július 4-én szombaton kerül sor, és egyébként már déli 12 órától várják majd az érdeklődőket. Ugye itt már, ahogy megszokhattuk, lesz főzés, zene, jó hangulat, egyébként pedig akkor több információt magáról az eseményről még a folytatásban Lendva község oldalán majd posztolnak, illetve tesznek ki, ott lehet majd még utána nézni egy-egy fontosabb információnak. Aztán megint csak szombaton, július 4-én akkor itt Lendván, Malom utcában megrendezik a 15. községek közti folklór fesztivált. Mondhatni talán így is, ez 15 órakor kezdik ezt az eseményt, úgyhogy akár akkor erre is érdemes lesz ellátogatni, természetesen, hogyha tehetik, és ugye mivel július 4-én lesz megszervezve, ezért, hogyha kint lesznek a halászléfőző versenyen, akkor ugye magától érthetődő, hogy útba eshet, esetleg érdemes lesz akkor ide is ellátogatni, megnézni, hogy milyen csapatok, milyen táncokkal mutatkoznak be. Aztán július 10-én egyébként pénteki nap ez, megrendezik Gyertyánosban a 8. lángos fesztivált is. Déli 12 órától várják az érdeklődőket. Lesz itt ugye minden, ami fontos, jó hangulat, zene, és ami a legfontosabb, lángos. Úgyhogy aki szereti ezt a kelt tésztát, akkor mindenképpen érdemes lesz ellátogatnia tehát július 10-én déli 12 órakor Gyertyánosban a Gyertyánosi falu otthon mögé, ha minden igaz, a 8. lángos fesztiválra, és akkor ott ehetnek egy-egy finom lángost, megihatnak egy-egy hűsítő italt, na meg ugye a jó hangulatból, jó zenéből sem lesz hiány. No, ennyi programot tudtunk mi ajánlani, itt még ugye meg lehet említeni, hogy július 17-én, azaz pénteken,
Hotizán megrendezik egyébként a halasnapokat is, ugye a Hotis Kiribiski Dnevit, az 13 órakor kezdik, de ezen kívül egyenlőre a közeljövőben hát nincs más olyan program, amit tudnánk ajánlani. De minden esetre, ha valamelyik az említettek közül felkeltette az érdeklődésüket, akkor mindenképpen érdemes ezekre ellátogatni. Mi ennyi programajánlóval érkeztünk, így a hét kezdete alkalmából, ugye hétfő van, ahogy említettük, június 29-e, és ennyi programajánlat fért bele akkor az eheti programajánlóba. Látogassanak el valamelyikre, természetesen, hogyha tehetik. Mi addig is folytatjuk jobbnál jobb dalokkal, érkezik Szabó Leslie és Torres Dani, Mennyi gyönyörű lány című dala.

A négy fal között sokszor hangzik el ez a mondat akkor, amikor valaki azt próbálja megmagyarázni, hogy miért ne legyen látható az LMBTQ+ közösség. Görög Zita a Budapest Pride színpadán éppen erre a gondolatra reagált, de nem politikai szlogenekkel, hanem azoknak az embereknek a mindennapjaival, akiknek ez a négy fal nem magánéletet, hanem magányt jelent. A modell és műsorvezető azokhoz szólt, akik még mindig nem merik kimondani, kit szeretnek, olvashatjuk a Refresher honlapján. A tanárhoz, aki hétfőn a folyosón inkább elhallgatja, kivel töltötte a hétvégét. A sportolóhoz, aki a pályán nem csak az ellenféllel, hanem a szidalmak zajával is küzd. És azokhoz a fiatalokhoz is, akik egy családi ebédnél inkább lefelé néznek, csak nehogy róluk kezdjenek beszélni. Görög Zita külön üzent azoknak a szülőknek is, akik meleg, leszbikus, biszexuális, transz vagy queer gyereket nevelnek. A beszéd egyik legerősebb mondata nekik szólt. Nem rontottak el semmit, mert a gyerekük identitása nem hiba. Szerinte a valódi hiba ott kezdődik, amikor egy szülő szégyenként kezeli azt, amit a gyereke végre elmer mondani magáról, amikor nem mellé áll, hanem csendet kér tőle. Amikor a szeretet helyére félelem, zavartság vagy elutasítás kerül. Ez azért is fontos, mert az LMBTQ+ fiatalok mentális egészségéről szóló kutatások évek óta ugyanarra mutatnak rá. Nem önmagában a szexuális irányultság vagy a nemi identitás jelent kockázatot, hanem az elutasítás, a kirekesztés, az iskolai bántalmazás, a családi konfliktusok és az állandó megbélyegzés. Görög Zita a beszédében több súlyos statisztikát is felidézett az LMBTQ+ fiatalok öngyilkossági kockázatáról. Nemzetközi kutatások szerint a meleg, leszbikus és biszexuális fiatalok nagyobb eséllyel számolnak be öngyilkossági gondolatokról vagy kísérletről, mint heteroszexuális kortársaik. A családi elutasítás pedig különösen erős rizikófaktor. A legfontosabb üzenet mégsem az volt, hogy mennyire rossz a helyzet, hanem az, hogy mennyit számít a támogatás. Egy elfogadó szülő, egy biztonságos tanár, egy barát, aki nem kér magyarázatot, csak ott marad. Ezek nem nagy gesztusoknak tűnnek, de egy fiatal életében akár döntőek is lehetnek. Görög Zita végül arra kérte a közönséget, hogy posztolják ki ugyanazt az egyszerű mondatot, amit ő is üzent mindenkinek, aki még mindig a négy fal között érzi magát fogolynak. Nem vagytok egyedül. És talán pont ez az a mondat, amit ma nem lehet elégszer leírni. Ugye, ahogy említettük már többször is, a Budapest Pride szombaton volt megrendezve, teljesen pontosan a 31. Budapest Pride, ahol idén a Refresher munkatársai is kint voltak egy járművel, és egyébként közlésük szerint 15 ezerrel több résztvevő jelent meg, mint a tavalyi betiltás előtti Pride-on. A menet az Operától indult egyébként, és a Vármezőig tartott, az útvonalat pedig a hőségriadó miatt árnyékosabb utcákon vezették végig. A szervezők előre arra kérték a résztvevőket, hogy igyanak sok vizet, védekezzenek a nap ellen, figyeljenek a saját határaikra, ne vigyenek magukkal házi állatot, aki pedig veszélyeztetett, inkább otthonról kövesse az eseményeket. A fővárosi vízművek szükségivókutakkal, a Magyar Honvédség pedig vízosztással segítette a felvonulók hidratálását. A 31. Budapest Pride-ot 35 nagykövetség támogatta, a menetet Filó Manyi szervező indította el, a felvonuláson pedig 19 jármű, valamint 40 civil szervezet, csoport és támogató cég vett részt. No hát, ennek is vége, és lassan így a Budapest Pride után a Pride Month-nak, azaz a Pride hónapnak is a vége felé közeledünk, ugyanis ugye június hónapja sokszor van emlegetve Pride hónapként. Minden esetre ez a hónap tökéletes volt arra, hogy esetleg mi is kicsit tanuljunk az elfogadásról, tanuljunk arról, hogy a homoszexualitás nem hát betegség, hanem ugye ezzel születnek az emberek, senki nem fog úgy dönteni, hogy ő most egyik napról a másikra, akkor most férfiként férfit, vagy nőként nőt fog szeretni hirtelen. Viszont, ahogy említette ugye Görög Zita is, nagyon fontos, hogy akár tiniként, akár serdülőként, felnőttként, szülőként azért tanuljunk erről a témáról, mert ahogy minden más témában is, ugye a beszélgetéssel és azzal, hogy tudunk valami hasznosat is átadni esetleg a fiataloknak, nagyon sokat lehet elérni, és hogyha mi ismerjük, hogy körülbelül mit jelent maga az LMBTQ, mit jelent LMBTQ+ fiatalnak lenni, akkor azt könnyebben el is tudjuk magyarázni akár egy-egy társunknak, barátunknak, vagy a gyereknek, hogy miért nem baj az, ha ő másképp érzi, hogy kit szeret és kit nem.
Na, ha már egyszer szeretett, akkor érkezik a Republiktól az igazi szerelem, na meg utána George Ezrától is szólni fog a Green Green Grass, Blue Blue Sky, ami pedig tökéletesen ehhez a mai időjárásunkhoz illik, ugyanis ténylegesen kék az égbolt, és zöld a fű, na meg borzasztóan meleg van továbbra is, 35 fok teljesen pontosan itt lent van. Addig is minden esetre a Muravidéki Magyar Rádióban szólni fognak a frissítő dalok. Érkezik akkor most a Republik és az igazi szerelem.

Green, green grass, blue, blue sky, ez volt George Ezra dala. Minket pedig nem csak a zöld-zöld fű és a kék-kék ég vár a következő percekben, hanem háromkor a mai terepjáró. Méghozzá teljesen pontosan 5 témával, na de lássuk is akkor röviden, hogy melyek lesznek ezek a témáink. Kezdjük azonnal is azzal majd, hogy folytatódik a több mint 30 éves partnerség a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zala vármegye önkormányzata között. Az idei dokumentumot Orbán Dusani, az MMNK tanácsának elnöke és Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke írta alá. Erről pedig Fticsarinesz készített beszámolót, ezt hallhatják tehát akkor elsőként a mai terepjáróban. Aztán az úszás népszerűsítéséért a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás aláírására is sor került ma délelőtt az MMNK székházában. Erről Szabó Rudolf készített egy összeállítást. Aztán hétvégén az Izsakóczi Szerelem szigeten, a Mura folyó partján álló malom mellett hivatalosan is bemutatták a közönségnek az újonnan létrehozott szlovén-magyar malom múzeumot. Az erről szóló hivatalos közleményt Botka Ágnes idézi. Aztán vannak itt néhány sporttal kapcsolatos témáink is. Negyedik témánkban arról a mai terepjáróban tehát, hogy a NAFTA az első felkészülési mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a román másodosztályban bronzérmes, a Szuperligába feljutó FC Voluntari csapatától. A lendvai kispadon pedig bemutatkozott a Bozsik Józsefet váltó spanyol Gonzalo Escuerdo, aki a 2025-26-os idényben az ETE 2 vezetőedzője volt. Második sporttémánk pedig akkor az, hogy a Lakosz nyerte meg a Völgyi Falunap keretében a kispályás foci tornát. A díjkiosztó ünnepélyes részében a Dolinszko kispályás bajnokságról is szóltak, és átadták a serleget, a sorozatot a kiváló második helyen záró Zvezdának is. Göncedit készített erről is riportot, ha pedig érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk háromkor, ugyanis ezzel az 5 témával várja önöket a mai terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zalavár megye önkormányzata hosszú évek óta együttműködik a Muravidéki Magyar Közösség kulturális tevékenységének támogatásában. A közös feladatokat minden évben együttműködési megállapodásban rögzítik. Az idei dokumentumot Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke, és Pácsonyi Imre, az Zalavár megyei közgyűlés alelnöke írta alá. Ficsarinez beszámolója.
2: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Zalavár megye önkormányzata 1992 óta minden évben megújítja együttműködési megállapodását. A partnerség célja, hogy hozzájáruljon a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség kulturális értékeinek, anyanyelvének és nemzeti identitásának megőrzéséhez. A hosszú évek alatt kialakult együttműködés jelentőségét Pácsonyi Imre, a Zalavár megyei közgyűlés alelnöke foglalta össze.
3: Az itteni igényeket figyelembe véve önkormányzatunk anyagi segítséget nyújt ahhoz, hogy programok szerveződjenek, szakértők, segítők, kulturális szakemberek érkezzenek ide a Muravidékre, hogy a magyar kisebbség programjaiban, hagyományápolásban segítséget nyújtsanak. Úgy gondolom, hogy morális, erkölcsi és nemzettudatunkból fakadó kötelezettségünk az, hogy az igaz, hogy egyre légiesebbé váló határokon túli magyar testvéreinknek segítsünk ezekben a fontos célokban.
2: A Zalavár megyei önkormányzat támogatását minden évben a Muravidéki Magyar Közösség kulturális és közösségi programjaira fordítják. Arról, hogy az idei támogatás milyen célokat szolgál, Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke nyilatkozott rádiónknak.
4: A Zalavár megyével való együttműködés immár majd a 90-es évek legelejétől folyamatban van a muravidékiek számára. Ebben a támogatásban több ízben szakemberek, táborok, különböző programok voltak kivitelezve. Ebből az 1 millió forintos támogatásból, ami az idén érkezik a Muravidéki önkormányzatra, ebből fogjuk megoldani a mezőgazdasági táborunkat, amely a júliusi és augusztusi hónapban egy hetet fog tartani a mindagazdaságon Bánatán, és az összetartozás napi filmvetítésnek is a egy része költségeit ebből tudjuk fedezni. Itt még egyszer meg szeretném köszönni a Zalavár megyének azt a támogatást, amit így már 92 óta mindig folyosítanak a muravidékiek számára, és remélem, hogy az elkövetkezendő 20 évben ugyanilyen jól együtt tudunk működni, mint az előző 40-ben.
1: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás aláírására kerül sor ma délelőtt az MMÖNK székházában. A megállapodást Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke, és Kis Tamás, a Lenti Gyúk elnöke írta alá.
4: Mivel tudjuk, hogy az ép lélekhez az ép test is jár, ezért tudjuk azt, hogy nagyon fontos a kellő sportnevelés a fiatalság számára. Sajnos tudjuk azt is, hogy az eddigiekben nem volt valahogyan hajlam a Muravidéken egy olyan úszodát kiépíteni, ahol lehetőség nyílik a gyermekeknek egy komolyabb sport úszás gyakorlására, és itt nagyon boldogok vagyunk, hogy az együttműködés, ami már papíron is van. Tudjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben ez nagyon jól működött a papírforma nélkül is, de szeretnénk ezt egy magasabb szintre emelni, és nagyon reméljük, hogy ezzel az együttműködéssel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a lentéi úszoda még továbbá tudjon fejlődni, és minél több muravidéki gyermeknek biztosítani a lehetőséget. Nem csak a nyári hónapokban, de a téli hónapokban is az úszás gyakorlására. Többek között szeretnénk kivitelezni nyári úszótáborokat, ezzel is egy kicsit segíteni a szülőknek a nyári gyermek elhelyezési gondokban, és továbbiakban még természetesen az iskolákkal is egy ilyen sportúszó tanfolyam szervezésében szeretnénk közre működni és segíteni.
5: Nyilatkozta a Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub Sport Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásról Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. A Lenti Úszó Klub elnöke Kis Tamás pedig hozzátette.
6: A szerződésünk arról szól, hogy Lenti városában, ugye Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub működik a Lenti fürdőn, és már nagyon sok év óta, közel 20 éve tevékenykedem itt a városban, és a Muravidékről nagyon sok magyar, illetve szlovén ajkú gyermek is jár hozzám úszásoktatásra, akár versenyző szinten is, és igazából most jutottunk el arra a szintre, hogy picit az úszóklubot is létszámilag is, illetve szakosztályügyileg is bővítjük. Ezzel megpróbálunk megcélozni olyan pályázatokat is, amik határon átnyúló pályázatok, ez pedig együttműködési megállapodásra van szükség, most már hivatalosan is, és így most jelen esetben 30-40 olyan gyermek jár át hozzám úszni, akik erről a területről járnak át, és megpróbálom ezt a létszámot még bővíteni, illetve népszerűsíteni az úszást ezen az oldalon is. Remélhetőleg Lendva és környékén is vannak olyan szervezetek, illetve ifjúsági szervezetek, civil egyesületek, akikkel ezeket le tudjuk szervezni, illetve partnerek lesznek ebben. Itt igazából az lenne a feladat elsősorban, hogy adott esetben egy kombival, egy kis busszal összeszedni azokat a gyermeket, akik oktatásra jönnek, illetve vissza haza is hozni őket, tehát lényegében a lokalitást azt egy picit áthidalni, hogy ne a szülőknek legyen ez teher, illetve Lentiben is, illetve Lenti környékén is egy kis falus övezetről van szó, ezt rendszeressé tenni, hogy akár a versenyző szinten is át tudjanak járni hozzánk, ezen ne legyen probléma. A körülmények adottak, versenymedencénk, tanmedencénk adott hozzá, illetve a munkaeszközök is adottak hozzá, tehát berendezéseink, úszódeszkák, szakemberünk is van hozzá, és ezt próbáljuk meg majd pályázatból is fedezni.
1: Hétvégén az Izsakóczi Szerelemszigeten, a Mura folyó partján álló malom mellett hivatalosan is bemutatták a közönségnek az újonnan létrehozott szlovén-magyar malom múzeumot. Az erről szóló hivatalos közleményt Botka Ágnes idézi.
7: Ez a múzeum egyedülálló a maga nemében az Interreg Szlovénia-Magyarország program határon átnyúló programterületén. Céljuk a malmok ismertségének növelése és minél több látogató vonzása. Az együttműködés előmozdítása, a kulturális és műszaki örökség megőrzése, valamint tevékenységei közös népszerűsítése céljából 13 szlovéniai és magyarországi malom fogott össze. A malmok hivatalosan a szlovéniai és magyarországi több helyszínes malommúzeum egyesület keretében kapcsolódnak össze, amely koordinálja a kulturális és műszaki örökség megőrzésével, valamint a malom turizmus kínálatának fejlesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos további tevékenységeket a tágabb térségben. A szlovéniai és magyarországi több helyszínes malom múzeumhoz tartozó malmok képviselői a rendezvényen hivatalos tagsági jelvényt kaptak, amit a múzeumhoz való tartozásukat igazolva malmuk jól látható helyén helyeznek majd el. Olvasható a Szlovénia-Magyarország Interreg együttműködés honlapján.
1: A NAFTA az első felkészülési mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a román másodosztályban bronzérmes, a Superligában feljutó FC Voluntari csapatától. A ledvai kispadon bemutatkozott a Bozsik Józsefet váltó spanyol Gonzalo Escudero, aki a 2025-26-os idényben a ZTE 2 vezető edzője volt.
8: I just came on last Tuesday. So we started to work on Wednesday, and we had the first friendly game. It's going to be a very short pre-season since we have only 3. Today was the first, so I think it was a very good way to start with game. The players did a good job.
9: Múlt kedden jöttem Lendvára, de az érdemi munkát szerdán kezdtük. 3 nap együttlét után először érezte a játékot a csapat. Ez volt a 3 tervezett barátságos mérkőzésből az első. Kezdésnek megfelelően nagy munkát tettek bele a fiúk. Mondta Gonzalo Escudero, a NAFTA új vezetőedzője, aki spanyol kollégájával Marcos Caldazo Muñoz erőnléti edzővel érkezett Lendvára. Dragóner Áront is mikrofon elé kértük. A mérkőzésről elmondta.
10: Idő nincs sok, de azért az első fél időben, amikor a, úgymond jelenlegi, akik itt voltak, az a tavalyi csapatból és abból egy erős 11-et felraktunk, akkor szerintem a játék jól nézett ki.
9: Nyilatkozta Dragóner Áron a három gólos veresség után, majd így folytatta.
10: Nagyon-nagyon sok fiatal utánpótláskorú játékosunk van a keretben, most a második fél időben szerintem 9-10-18-9 éves játszott. Az ET-ből is jöttek hozzánk. Ez egy ilyen próbaidőszak, ebből nem kell nagy következtetést levenni. Nyilván szükségünk van erősítésre, az nem kérdés, de az első félidei játékra lehet építeni, mert amiket bár kevés időnk volt, de szeretnénk majd játszani, abból megvalósultak dolgok. Úgyhogy van még 2-3 hetünk Koper elleni meccsig. Én úgy tudom, hogy lesznek érkezők, akik segíteni fognak, de ha ezt a munkát folytatjuk tovább, akkor én úgy gondolom, hogy eredményesek tudunk lenni majd.
11: Milyen volt ez a hét, és hogy ért benneteket ez a változás?
10: Bozsik Józsi, a Veres Balázs és a Lasszák Géza, a Vedran Vinko elköszönt hétfőn. Nem volt egyszerű, mert egy olyan névet hagytunk magunk után, ami szerintem szenzációs volt. Ilyen teljesítményt a bajnokságban, amit teljesítettünk egy verességgel, ami nem volt elég, de ezek után felállva, ilyen emóciókat megélve, nehéz elköszönni a stábtagtól. Nekem is nehéz volt, hisz csak hálás tudok lenni mindannyiunknak, mind az első évemben itt, az első osztályban, mind a másodikban. Tehát én csak hálával tartozom, úgyhogy az a búcsúszkodás ideje volt. Utána volt kedden egy edzésünk.

0: Ő mondta ezt a szót, használta, hogy mi leszünk az underdogok, a kis halak. Nekünk kell 110%-ot beleadni minden ellenfél ellen, hogy mi győzedelmeskedni tudjunk, azt meg az edzéseken kell 110%-ot, mert nekünk kell lenni fog az a plusz 10, hogy mi bent tudjunk maradni, és mi győző csapat akarunk lenni.
1: A NAFTA következő ellenfele a felkészülési periódusban július 4-én a Kispest Honvéd, a bajnoki főpróba pedig július 11-én a belgrádi Partizán ellen lesz. Ami pedig a NAFTA játékos keretét illeti, a távozók sorában volt Josip Zorica is, de a hétvégén hosszabbítottak vele. A múlt hét elején viszont megköszönték az együttműködést Alex Pichlernek, korábban pedig a Gregor Bajde, Josip Marinic, Luka Verbic és ifjabb Marcos Tavares négyes is szabad játékos lett. Bakti Balázs pedig az NK Osiekkel 2 éves szerződést írt alá, további 1 évvel meghosszabbítható opcióval. Olvashattuk a horvát élvonalba szereplő Esszéki klub honlapján, mely érdekes módon arról is ír, hogy Bakti a NAFTA-hoz kölcsönbe került a télen az ETE-től. Ami nem igaz, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvántartott adatbázisában a korosztályos válogatott játékos 2026. február 16-án átigazolt. Hogy szerződése meddig volt érvényes a NAFTA-nál, az viszont már nincs az adatbázisban.
2: A Lacoste nyerte meg a Völgyi Falunap keretében a kispályás focitornát. A díjkiosztó ünnepélyes részében a Dolinszko kispályás bajnokságról is szóltak, és átadták a serleget a sorozatot a kiváló második helyen záró Zvezdának. Göncedit riportja.
1: A 100 éves tölgyek alatt is nagy volt a hőség szombaton a hagyományos falunapi rendezvényen Völgyi Faluban, de a kispályás focitornán résztvevő csapatok mintha kiléptek volna a kánikulából, hajtós, pörgős mérkőzéseket játszottak. A végén az FC Lacoste örülhetett az első helynek. Horváth Stefán szerint egy jó kis közösség gyűlt össze. Elmondta, a torna célja, hogy minél több csapat nevezzen be, de minőséget is mutassanak. A sportban pedig mindig legyen cél, a mérkőzésnek legyen tétje. A győzelemért kell játszani, de ez a program a közösségépítésről, a szórakozásról, a Völgyi Falu nap foci ünnepéről is szól.
3: A prvi namen je bil, da se tak zberemo v čim večjem številu, da izberemo dosti ekip, pa tudi ko igramo kakoli šport, moramo zmagati. Ne? Tako da smo šli na prvo mesto, ampak prvo je, da se vsi družimo, pa da se vsi imamo fajn, pa da spoštujemo ta vaš praznik oziroma naš.
1: Stefán még elmondta, hogy a tornát megnyerő csapatot a klubelnök nevezte be, és szponzorálta a nevezési díjat is. A legénység kispályás bajnokságot játszik, tehát nem volt kérdés az összeszokottság. Általában ilyen felállásban játszanak más kispályás tornákon is.
3: A náš predsednik iz NK Lacoste, nogometnega malega kluba, je on vse to organizira, on nam vsake turnire tudi kot sponzorsko tudi pomaga in vsi se poznamo med sabo, pa hodimo vse povsod, ne, na vse te naše turnire.
1: A sportprogram büntetőrugások versenyével folytatódott, majd színpadra lépett a legjobb 3 csapat, hogy átvegye a megérdemelt díjakat. A házigazda és programszervező nevében Gál Erik lépett mikrofonunk elé.
4: 5 csapat nevezett a tornára, és azt mondom, hogy szerintem egy elég minőségi tornát levezettünk. A fiúkat próbáltuk vízzel ellátni, hogy azért a hőség ellenére is tudják tartani a tempót, és én azt mondom, hogy szerintem sikeresen zártuk a tornát. A Lacoste megnyerte, második lett a Graničar csapata, és harmadik a György János Kapca GK csapat.
1: Az esemény záró ceremóniájának ünnepi hangulatát fokozta a Dolinszko kispályás bajnokság dobogósának, az ezüstérmes Zvezda csapatának járó serleg átadása. Ugyan a bajnoki rajt kissé döcögösen indult, de az, amit a folytatásban mutatott a csapat, bekerülhet a völgyifalusi futballtörténelem könyvébe. Jegyeztük meg Gál Erik klubelnök előtt.
4: Ez egy olyan eredmény, amit lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy nem nagy dolog, de a Zvezda szerintem 89 óta nem biztos, hogy volt dobogós helyen. És az, hogy átjöttünk a kisfociba, és itt most volt egy ilyen év, ahol közel voltunk, most még sikerült is, és egyszerűen Ezért játszunk, ezért törekszünk.
1: Nyilatkozta Gál.

0: Klubelnök. A Dolinszko kispályás bajnokság két dobogósáról az utolsó mérkőzés, a Törnye Gomilica összecsapás döntött. Törnyei győzelem esetén ugyanis a csapat második lett volna, döntetlen után harmadik. De mivel a Gomilica nyert, így a Zvezda maradt a második helyen, a Lakos pedig feljött a harmadikra. A Törnye a hálátlan negyedikre csúszott. Tehát szombaton késő délután nem egy átlagos díjkiosztó volt az Asóerdőn.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticsari Nesz, Szabó Rudolf, Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Paparazzo szólt Marics Petitől, mi pedig most egy kicsit kulturázunk, igaz, nem zenei vonalban, hanem inkább verses irányba utazunk el, ugyanis Csukás Istvánnak van egy olyan bizonyos verse, hogy Kiette meg a nyarat, az pedig a következő kép kezdődik, hogy Kiette meg a nyarat, tegnap még itt volt, mértük a lázát, 37 fok árnyék van, vagyis a fák hóna alatt, most se láz, se nyár. Na hát nálunk a nyár nem tűnt el, és bár árnyékban 37 fokot még nem mérnek, azért itt nálunk bőven lendván van 36 fok a jelen pillanatban, és ez reméljük, hogy a folytatásban nem lesz magasabb. Egyelőre a jelentések szerint úgy tűnik, hogy olyan 5 óra tájékán már egy kicsit akkor lehűl a légkör, 35 fokot mutatnak 5-6 órára, aztán akkor 7 órától már 34, 8-ra pedig már talán akkor 30 fok alá is lassacskán leérünk, de még ez ugye a jövő zenéje, következő órák zenéje teljesen pontosan. Mi viszont folytatjuk a jelen zenéjével, érkezik Odette és a Phantom, aztán közösen meghallgatjuk a 4-es Street-től a Hadd menjent, azaz a 7 zeneszámát.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhat óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást. A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztanak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát, ebből 16-an nyertek támogatást. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen a csúcsszervezet tanácsának elnöke Orbán Dusán és a 16 támogatást nyert vállalkozó most 16 órakor ünnepélyes keretek között írják alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket. Hőség miatti tűzveszély kihirdetését fontolgatja a szlovén polgárvédelmi szolgálat Komen, Szezsána, Diváča és Kozina karsztvidéki települések körzetében. A polgármesterek és a közigazgatási képviselők elmondása szerint a fokozott tűzveszélyességi szint kihirdetése számos megelőző intézkedést von maga után. A hatóságok fokozzák a lakosság tudatosságát a természetben a növényzet égetésének tilalmával kapcsolatban, és fokozzák a terepi megfigyelést. Az orosz elnök is elismerte, hogy gondjaik vannak az üzemanyag ellátással. A TASZ közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök is kénytelen volt elismerni az Oroszországban tapasztalható problémákat. Az utóbbi hetekben ugyanis megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyag hiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban. Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Komoly döntést hozott az Egyesült Államok, jelentős fejlesztést kapnak az európai partnerek csúcsvadászai. A Lockheed Martin egy 74 millió dolláros szerződés módosítást nyert el, erről az amerikai védelmi minisztérium június 26-án adott hírt. A megállapodás célja, hogy a brit és az olasz F-35-ös vadászrepülőgépek harci képességeit bővítsék a Block 4 korszerűsítési program keretében, lehetővé téve, hogy mindkét NATO szövetséges állam a saját maga által választott fegyverrendszerekkel szerelhesse fel a flottáját. A legjobb teniszezők, köztük a világ elsők véget vetettek a Wimbledonban az állítólagosan alacsony nyeremény miatt indított tüntetésüknek, közölte ma az AFP francia hírügynökség. A játékosok azt állítják, hogy jelenleg a Grand Slam tornák bevételeinek csak 15%-át kapják meg, és ők ehelyett 22%-ot követelnek.
2: Időjárás.
1: Ma a nap hátra lévő részében is többnyire derült lesz felettünk az ég. A tenger melléken gyenge bóra fúj, a rendkívüli meleg hatására helyenként úgynevezett hőviharok alakulhatnak ki. A hőmérséklet 32 és 36 fok között, Goriska térségében és a Vipava völgyben pedig 38 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte folyamatos a forgalom. A tengerparti autópályán Senozsécse és Nanos csomópont között Ljubljana felé a forgalmat egy az úttesten lévő tárgy akadályozza. A Steyr autópályán Drámlje és Szlovenske Konyice között mindkét irányban forgalmi dugók alakultak ki, úgy, ahogy a tengermelléki autópályán Posztojna előtt is mindkét irányban akadozik a forgalom.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Magyarország úgy bánik termőföldjeivel és természetes területeivel, mintha azok kimeríthetetlenek lennének. A rendszerváltás óta csaknem 1,4 millió hektárnyi területet betonoztak le, építettek be, gyakran a legjobb minőségű termőföldeket. A klímatudomány 10 üzenete az élhető jövőért nyilatkozatot kiadó tudósok legújabb felhívása szerint a talaj nem megújuló erőforrás. Amit ma lebetonozunk, azt akár évtizedekre elveszítjük, ezért mi hamarabbi szemléletváltásra van szükség. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Naponta körülbelül 11-13 focipályányi, azaz 4,5-10 hektár területet vonnak ki a természetes körforgásból, mondja Jordán Ferenc rendszer ökológus. Ennek hatására az ország mezőgazdasági területe 1990 és 2024 között 6,5 millió hektárról 5 millió hektárra csökkent, vagyis elvesztettük mintegy 22%-át. Ez körülbelül 3 nagyvárosnyi területnek felel meg. Az ilyen mértékű betonozás környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. A talaj ugyanis nem csak termelési tényező, hanem kulcsfontosságú ökológiai rendszer is. Egy hektár 10 cm mélyen lazított szerves talaj akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes befogadni, amikor azonban ezt a felszínt leburkoljuk, a víz nem tud beszivárogni. Ennek eredménye, hogy villámárvizek és aszályok váltják egymást. Ha mindent lebetonozunk, a városaink élhetetlenné válnak. A csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. Egy hőségtől lüktető, száraz kőrengeteg nem otthon, hanem egy holt pusztaság, véli Köves Alexandra ökológiai közgazdász. Ürge Vorsac Diana klímakutató pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a betonnal burkolt felületek a nyári forróságban akár 30 Celsius fokkal jobban felmelegedhetnek a többi felületnél, és a hőt hosszú időn át sugározzák a környezet felé. Az egyre gyakoribb hőhullámok idején ez a hőterhelés jelentős

0: problémának számít. Ráadásul növeli a hűtési energia igényünket, és ezzel együtt a villanyszámlánkat, a kibocsátásunkat is. A természetes élőhelyek feldarabolása miatt ráadásul fajok tűnnek el, miközben a lebetonozott talaj a széndioxidot sem képes megkötni, így romlik az ország klímamérlege. Ráadásul sok lebetonozással járó beruházásra nincs is szükség. Magyarországon az úthálózat kiterjedtsége például messze meghaladja a régiós országok értékeit. Egy magyar lakosra majdnem 23 méter út jut, míg egy osztrákra alig 14 méter, egy csehre pedig 12 méter, egy szlovákra mindössze 8 méter. A magyar népsűrűség és a csökkenő lakosságszám nem indokolná új utak építését, a tendencia mégis folytatódik. Az építkezéseknél is hasonló jelenség figyelhető meg. Folyamatosan húznak fel új épületeket, de Magyarországon több mint 570 ezer lakó ingatlan áll üresen. Ez a teljes állomány közel 12,5%-a, ami jelentős növekedés a 2001-es 9%-hoz képest. A szakértők szerint a meglévő épületek felújítása helyett újakat építeni fenntarthatatlan és kifejezetten környezetpusztító gyakorlat. Ennek ellenére a megoldást nem az építkezések leállításában, hanem az irányváltásban látják. A meglévő épületállomány hasznosítása, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezése és a talajvédelem szigorítása lenne a megfelelő lépés. Más. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével, közölte az alternatívenergia.hu. A Mecsekerdő ZRT közleménye szerint a két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó gyűjteményes kertjei, a magyarországi Nagymátéi és a horvátországi Lisicsinében található arborétumok megóvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megkötő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki. Ezek adatai nem csak az erdőgazdálkodási döntéshozatalt, hanem a kutatói szférát és a helyi agrárvállalkozókat is segítik, hívták fel a figyelmet. A Mecsekerdő ZRT és a horvát állami erdőgazdaság új, közös kezdeményezésének az ad aktualitást, hogy az egyre szárazabb és forróbb nyarak, valamint a talajvízszint folyamatos csökkenése folyamatosan komoly kihívás elé állítja a határmenti régió erdőállományait. A program természetalapú megoldásokkal válaszol ezekre a környezeti változásokra, célul kitűzve a klímatűrő képesség és a biodiverzitás fokozását a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum és kiemelt Natura 2000 területek mentén, hívták fel a figyelmet egy közleményben. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Mitől találod te szépnek az erdőt?
1: Mert vannak benne virágok, meg gombák.
0: Milyen virágok vannak benne?
1: Hóvirág, meg tűzike.
2: Meg vannak szép levelek a fán, meg nagy fák.
0: Milyenek most ilyenkor a fa levelek?
2: Zöldek.
0: Milyen fákat ismertek az erdőben?
2: Fenyőfa, töltfa, bükfa.
0: Most tavasszal mit lehet csinálni az erdőben, Jure?
3: Sétálni, virágokat szenni, kikapcsolódni.
0: Láttatok már valamilyen állatot az erdőben?
2: Én láttam a nyusit. Én láttam a kust.
1: Aztán, hogyha nem lennének az erdőben fák, és nem lenne erdő, akkor nem tudnak ebújni az állatok, kb. A mókuskák, vagy a rókák, és ilyesmik.
4: Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

Amber Marktól szólt a Jégszív, és ugye a mai délután folyamán már beszéltünk arról, hogy egyébként újra összeállnak a Pál utcai fiúk, avagy hát a régi gárda legalábbis a színházi előadásban, és itt ugye fontos megemlíteni, hogy egyébként Amber Mark is játszik magában a darabban, vagyis hát játszott még annak idején, ő egyébként az idősebb pásztor karakterét alakította. Na de ha már egyszer visszatértünk egy picit a Pál utcai fiúkhoz, említettük, hogy többek között Vecsei H. Miklós is visszatér a karakterek közé, róla pedig legalábbis aki követi a munkásságát, tudhatjuk, hogy eléggé jelentős tagja a Pocket zsebkönyvek csapatának. És egyébként friss a hír, teljesen pontosan 20 órája tették ki Instagram bejegyzésben, hogy érkezik a legújabb Pocket zsebkönyv, mégpedig Szabó Magda Mózes 1.22 című műve lesz ebben a könyvben, aminek bemutatója egyébként a Pocket zsebkönyvek udvarán lesz Művészetek Völgyén idén, és 2026-ban a Vigant Pedenden, és Szabó Magda és a következő leírást társítják magához a poszthoz. Szabó Magda regénye szinte tárházza a transzgenerációs, tehát korosztályokon átívelő sérelmek kutatóinak, hiszen se szeri, se száma az öregek által elszenvedett és a fiatalokra rálőcsölt sérelmeknek. A regényben konkrétan olyan szülőkről van szó, akiknek az életét megcsonkította a háború, a lágerek, a személyi kultusz, vagy épp a Horthy rendszer igazságtalanságai. Ahogy olvassuk, forog ez a regény, mint tüzes vas mindannyiunk húsában, mert érintve vagyunk. Szülők vagyunk és gyerekek vagyunk, fiatalok vagyunk és öregek vagyunk. A sorsalakítói akarunk lenni, és olyanok vagyunk, akiket kiűznek a sorsalakításának folyamatából, írja H. János a e-kötethez írt utószavában egyébként. És ha már egyszer beszélünk róla, akkor fontos megemlíteni azt is, hogy a könyv Csinszka ajánlásával jelenik meg, és említettük, hogy a Művészetek Völgyén lesz bemutatva, a bemutató után pedig 19 órakor egy Csinszka koncert is várja az érdeklődőket, ugye a Transformánia show keretein belül. A koncertet megelőzően pedig akkor 18.30-tól beszélgetés és dalpremiér is lesz Vecsei H. Miklóssal, de meg ugye ennek a könyvnek a bemutatója. Úgyhogy aki megy ki majd a 35. Művészetek Völgyére, az majd mindenképpen számoljon azzal, hogy érdemes ellátogatni Szabó Magda, Mózes 1.22 Pocket zsebkönyvének bemutatójára, és esetleg maradni a Csinszka koncertre is. Mi pedig, ha már egyszer zene, folytatjuk is zenével érkezik Tideni és Szakács Gergő, na meg az Életem című daluk.

Lángos, Balaton, strandos kukorica, szúnyogcsipés és a kötelező kinél van naptej kérdés. Na, a Refresher munkatársai összerakták a magyar nyár nem hivatalos alapfelszerelését, azaz starter pack-jét, mert vannak olyan dolgok, amik nélkül akár Magyarországon, akár itthon nálunk is egyszerűen nincs is nyár, főleg, hogyha a nyarat a Balatonnál töltjük. És ha az imént Péter Sramáktől a Te vagy a nyár című dala szólt, akkor már témához is illő és zenéhez is illő. Na lássuk, hogy a Refresher szerint mik azok az elengedhetetlen dolgok, amik a nyaralás kezdő csomagjába tartoznak. Ide sorolják a bombabiztos törölköző széfet, aztán említésre kerül a szúnyogriasztó is, ami mindig felénk száll, bárhol is ülünk, a MÁV, lehetőleg a kabinos, és az a bizonyos műanyag szék a garázsból, ami megjelent Bad Bunny Super Bowl showján is, ugye, és általában ez szok előkerülni akkor a nyári sütögetéseknél is. Dinnye a strandra, természetesen fagyis dobozban. A hűtőtáska a fagyis dobozoknak, az is elengedhetetlen, egy jó ventilátor, mert ugye légkondi nincs, vagy csak ritkán, és a vízi bicikli, és itt hozzáteszik, hogy a legmenőbb egyébként a delfines, főleg, hogyha szabad. A biciklizés a Balaton körül is elengedhetetlen, a már említett sütögetés, kolbász, zsíros kenyér, a hűsítő fröccsök, a kártyapartik, a strandos lángos és a főtt kukorica, ezek mind elengedhetetlenek egy jó magyaros nyaraláshoz, főleg a Balatonnál. No, hát ennyit akkor a nyári hangulatról, azért zenében folytatjuk ezt az életérzést, ezt a feelinget, érkezik a Padded és a Szép kis nyár van, aztán pontban 5 órakor a legfrissebb hírek várják majd Önöket.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál Jobbágy Klára hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Nem írja alá a sikeres Szlovéniáról szóló partnerségi megállapodást, amelyet Janez Janša miniszterelnök ajánlott fel a parlamenti pártoknak, a Resnica pártja. Zorán Stevanović pártelnök ma kijelentette, nem látják értelmét az aláírásnak. A Resnica a választóknak tett ígéreteivel összhangban azt, ami Szlovénia számára jó, azt támogatni fogja, azt azonban, ami nem, azt ellenezni fogja. A Resnica döntése előtt az ellenzéki pártok közül a Svoboda, az SD, a Levica és a Veszna is elutasították a javasolt partnerséget. Egy nagyon forró hétvége után a hőhullám az új héten is folytatódik. A Környezetvédelmi Ügynökség jelenlegi adatai szerint Novagoricában már 39 Celsius fokot mértek. A hőség szerdáig kitart, amikor erősebb viharokat várhatunk. A nagy hőterhelés miatt szerdáig az ország felére a legmagasabb vörös riasztás van érvényben. Pakisztán vasárnap légi csapásokat hajtott végre, és szárazföldi alakulatokat is bevetett az afganisztáni határmenti tartományokban. Az afgán-tálib kormány közlése szerint a támadásokban legalább 100-an meghaltak vagy megsebesültek, köztük civilek is, míg Iszlámabad azt állítja, hogy kizárólag fegyveresek rejtekhelyeit vették célba, adta hírül a BBC. Iszlámabad régóta azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt a pakisztáni célpontok ellen támadásokat indító fegyvereseknek, amit a tálib vezetés határozottan tagad. Lezuhant egy szaudi olajtársaság helikoptere, 14-en meghaltak, a baleset oka egyelőre ismeretlen. Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Ras Tanuram terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem 4 hónapon át szüneteltek a munkálatok. Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőre, s miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gázkitermelésüket, valamint az exportjukat, Szaúd-Arábia is növelni kezdte szállítmányozását. A legjobb szlovén asztali teniszező Darko Jorgic sikeresen kezdte az amerikai Vititis Mass sorozat főversenyét. Ontárióban az első fordulóban 3-0-ra legyőzte amerikai ellenfelét, ellenfele a holnapi, második fordulóban a portugál João Geraldo lesz.
2: Időjárás.
1: Holnap tovább folytatódik a hőség, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15 és 22 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok felett alakul majd, helyenként azonban akár elérhetünk a 40 fok közelébe is.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidék szerte folyamatos a forgalom, a Steyr autópályán több helyütt is forgalmi dugók alakultak ki, úgy, ahogy a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt is mindkét irányban akadozik a forgalom.
2: Moravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Egy éjszaka a Bohémiában, ez volt a Vadfruttik dala, és ahol még bőven szólt Vadfruttik dal, az nem más, mint a Fishingon Orfű, akik egyébként vasárnap hát fejezték be a négynapos fesztivált, legalábbis az idei négynapos fesztivált, és kiraktak egy olyan posztot, hogy drága fishingesek, reméljük, hogy mindenki rendben hazaért, kiürült a nagyrét, kiürült a kemping, kiürült Orfű, és egy picit kiürültünk mi is, hiszen elég nehéz lejönni az elmúlt négy napról, erről a rengeteg élményről, rólatok. Köszönjük, hogy továbbra is ti vagytok a világ legjobb közönsége. Elképesztően jó volt veletek, pihenjetek ti is egy nagyot, és már csak 367 nap, hogy újra közösen létrehozhassuk azt, amit úgy hívunk Fishingon Orfű. Hát ezt hívjuk jó fesztiváli hangulatnak, ugyebár a Fishingon Orfű bebizonyította, hogy még 2026-ban, amikor ugye válság van a fesztivál, illetve koncertek terén, és hát eléggé felszöktek az árak ezeket illetően, még így is meg tudják őrizni a közönségüket, illetve gyarapítani azt. No, minden esetre mi érdeklődéssel várjuk, hogy mi újat fognak majd alakítani jövőre a 2027-es Fishingen. Addig is viszont folytatjuk tovább zenével, érkezik a KFT-től az Afrika, aztán 6 órakor mi is, méghozzá esti krónikával.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm Esti Krónikánk minden kedves hallgatóját. Egy forró hétvége után a hét első napjai is rendkívüli hőséggel indulnak. Emiatt a karsztvidéki térségben már hőség miatti tűzveszély kihirdetését fontolgatják. Most pedig következzenek további híreink egy-egy mondatban.
2: Nem írja alá a partnerségi megállapodást a Resznica pártja.
1: Gondok vannak az üzemanyag ellátással Oroszországban.
2: Egy németországi városkában 5 ember halálát okozó lövöldözés történt.
1: És lezuhant egy szaúd-arábiai helikopter. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Magyar Nemzeti Közösség gazdasági alapjának serkentési programja keretében márciusban jelentetett meg nyilvános felhívást.
1: A pályázati támogatás célja a gazdasági beruházások serkentése az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen. A program keretében idén 500 ezer euró támogatást osztanak ki. A felhívásra 42 vállalkozó nyújtotta be pályázatát, ebből 16-an nyertek támogatást. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségen a csúcsszervezet tanácsának elnöke Orbán Dusán és a 16 támogatást nyert vállalkozó ma délután ünnepélyes keretek között írta alá a társfinanszírozásról szóló szerződéseket.
0: A helyi hír után nézzünk, mi történik a szlovén politikában. Nem írja alá a sikeres Szlovéniáról szóló partnerségi megállapodást, amelyet Janez Janša miniszterelnök ajánlott fel a parlamenti pártoknak, a Resnica pártja.
1: Zorán Stevanovics pártelnök ma kijelentette, nem látják értelmét az aláírásnak. A Resnica a választóknak tett ígéreteivel összhangban azt, ami Szlovénia számára jó, azt támogatni fogja, azt azonban, ami nem, azt ellenezni fogja. A Resnica döntése előtt az ellenzéki pártok közül a Svoboda, az SD, a Levica és a Vesna is elutasították a javasolt partnerséget. A felsorolt pártok úgy értékelték, hogy a Resnica döntése nem meglepetés. Ugyanakkor úgy vélik, hogy ebben az esetben a megállapodás aláírására nem volt szükség. Mivel a párt eddigi intézkedései egyértelműen az együttműködésre és a kormánykoalícióval való összehangolásra utalnak.
0: Egy nagyon forró hétvége után a hőhullám az új héten is folytatódik.
1: A környezetvédelmi ügynökség jelenlegi adatai szerint Novagoricában már 39 Celsius fokot mértek. A hőség szerdáig kitart, amikor erősebb viharokat várhatunk. Vasárnap a legmelegebb 37,5 fok Podnanosban volt, de Szlovénia más városaiban is júniusi rekordok dőltek meg. Az új hét első napjai is nagyon melegek lesznek. Az Arso weboldalán található jelenlegi adatok szerint Novagoricában délután 2 órakor 39 fokot, Podnanosban pedig 37 fokot mértek. A nagy hőterhelés miatt szerdáig az ország felére a legmagasabb vörös riasztás van érvényben.
0: Hőség miatt egy tűzveszély kihirdetését fontolgatja a Szlovén Polgárvédelmi Szolgálat Komenc, Szezsána, Divača és Kozina karsztvidéki települések körzetében.
1: A polgármesterek és a közigazgatási képviselőik elmondása szerint a fokozott tűzveszélyességi szint kihirdetése számos megelőző intézkedést von maga után. A hatóságok fokozzák a lakosság tudatosságát a természetben a növényzet égetésének tilalmával kapcsolatban, és fokozzák a terepi megfigyelést. Az önkormányzatok az időjárási körülményektől függően döntenek a kihirdetésről. A meteorológusok szerdára elsőt jósoltak, de mindezek ellenére a polgármesterek óvatosságra intenek.
0: Ennyit itthonról, most tekintsünk ki a nagyvilágba. Az orosz elnök is elismerte, hogy gondjaik vannak az üzemanyag ellátással.
1: A TASZ közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök is kénytelen volt elismerni az Oroszországban tapasztalható problémákat. Az utóbbi hetekben ugyanis megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén. Különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt az Egységes Oroszország kongresszusán is megemlítette problémát, és elismerte, hogy az ország kritikus időszakot él át. Az elnök egy interjúban azt is kijelentette, hogy az ukrán államfővel való találkozóra vonatkozó felhívások mellett új javaslatokat is kapott az ukrajnai háború lezárására.
0: 5 ember halálát okozó lövöldözés történt ma az észak-németországi Hamburg közelében található Stade városában.
1: A lövöldözés egy ifjúsági központ közelében, Stade központjában egy körülbelül 50 ezer lakosságú városban történt, ami Hamburgtól mintegy 50 kilométerre nyugatra terül el. A lövöldözésben az 5 halott mellett többen is megsérültek. A rendőrség egyelőre nem hozott hivatalosan nyilvánosságra további részleteket az incidensről. A gyanúsítottat már letartóztatták, jelentette be az ARD német műsorszolgáltató. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.
0: Komoly döntést hozott az Egyesült Államok, jelentős fejlesztést kapnak az európai partnerek csúcsvadászai.
1: A Lockheed Martin egy 74 millió dolláros szerződésmódosítást nyert el, erről az amerikai védelmi minisztérium június 26-án adott hírt. A megállapodás célja, hogy a brit és az olasz F-35-ös vadászrepülőgépek harci képességeit bővítsék a blokk 4 korszerűsítési program keretében, lehetővé téve, hogy mindkét NATO szövetséges állam a saját maga által választott fegyverrendszerekkel szerelhesse fel a flottáját. A munkálatok részeként egy egységes taktikai adatrögzítőt is beépítenének az F-35-ös mindhárom változatába. Ez a fejlesztés hatékonyabbá teszi a küldetések elemzését.
0: Pakisztán vasárnap légicsapásokat hajtott végre, és szárazföldi alakulatokat is bevetett az afganisztáni határmenti tartományokban.
1: Az afgán tálib kormány közlése szerint a támadásokban legalább 100-an meghaltak vagy megsebesültek, köztük civilek is. Még Iszlamabad azt állítja, hogy kizárólag fegyveresek rejtek helyeit vették célba, írta meg a BBC. A tálib kormány gyáva cselekedetnek ítélte és büntetnek nevezte az akciót. Ataullah Tarar, pakisztáni tájékoztatási miniszter közölte, hogy a csapásokban 29 fegyveres vesztette életét, és a hadművelet a közelmúltbeli terrortámadásokra adott válasz volt. A két fél által közölt veszteségadatokat független források egyelőre nem erősítették meg. Iszlamabad régóta azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt a pakisztáni célpontok ellen támadásokat indító fegyvereseknek, amit a tálib vezetés határozottan tagad.
0: Lezuhant egy szaudi olajtársaság helikoptere, 14-en meghaltak, a baleset oka egyelőre ismeretlen.
1: Az Aramco olajtársaság helikoptere 14 szaudi állampolgárral a fedélzetén a Ras Tanura térségében zuhant le. A baleset oka egyelőre ismeretlen, nyomozást indítottak. Az Aramco pénteken indította újra az olajszállításokat a Ras Tanura terminálon, ahol az iráni konfliktus következtében csaknem 4 hónapon át szüneteltek a munkálatok. Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőre, s miután a közel-keleti termelők fokozták az olaj- és gáztermelésüket, valamint az exportjukat, Szaúd-Arábia is növelni kezdte szállítványozását.
0: Nem kell tovább rettegni a hantavírus okozta világjárványtól.
1: Az egészségügyi világszervezet igazgatója szerint végéhez közeledik a világméretű aggodalmat keltő hantavírus járvány. A Hondius luxus üdülőhajón kirobbant, emberről emberre is terjedő ritka fertőzésben összesen 13-an betegedtek meg, és 3-an életüket vesztették. Mind Európában, mind Dél-Afrikában már a minden érintett számára lezárult a karantén, és a kötelező megfigyelési időszak, újabb megbetegedésekről nem érkezett jelentés. A rákcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén áprilisban kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírus törzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet.
2: Sport.
0: A legjobb szlovén asztali teniszező Darko Jorgics sikeresen kezdte az amerikai VTT Smash sorozat főversenyét. Ontárióban az első fordulóban 3-0-ra legyőzte amerikai ellenfelét. Ellenfele a holnapi második fordulóban a portugál João Geraldo lesz. Kubo Takefusa sérülése nem jött rendbe, így a rendkívül technikás támadó középpályás a brazilok elleni mérkőzésen sem léphet pályára a legjobb 32 között. A Real Sociedad légiósa a csoportkör első fordulójában még ott volt a gyepen, de azóta csak kívülről szurkolhat a csapattársainak. Az elmúlt napokban ugyan egyéni edzéseket végzett, azonban a japán csapat szövetségi kapitánya percekkel ezelőtt megerősítette, hogy Kubo csak a lelátóról szurkolhat Japánnak. A találkozó ma 19 órakor kezdődik.
1: Időjárás. Holnap tovább folytatódik a hőség, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15 és 22 fok között, a legmagasabb napi hőmérséklet 35 fok fölött alakul majd. Helyenként azonban akár elérhetünk a 40 fok közelébe is.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidék szerte folyamatos a forgalom. A tengerparti autópályán Szénozsécse és a Nanosz csomópont között Ljubljana felé a forgalmat egy az úttesten lévő tárgy akadályozza. A Steyr autópályán több helyütt és forgalmi dugók alakultak ki, úgy ahogy a tenger melléki autópályán Posztolna előtt is mindkét irányban akadozik a forgalom.
0: Kedves hallgatóink, hétfő délutáni hír összefoglalónkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze. A műsor hírolvasója Göncz Tamara, hangtechnikusa Bencik István voltak. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Vigyázzanak magukra ezekben a forró napokban, s ha tehetik, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Zenében otthon. Hírek a zene világából.

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is hoztam a friss híreket, és természetesen a jó zenéket. Újabb találgatások kaptak szárnyra Harry Styles és Zoe Kravitz viszonyával kapcsolatban, miután a rajongók egymáshoz kapcsolódó tetoválásokat fedeztek fel a sztárpáron. A spekulációk egy a Vogue magazin számára készült fotósorozat kapcsán indultak el. A találgatások nem sokkal azután erősödtek fel, hogy nyilvánosságra került, a két híresség eljegyezte egymást. Bár kapcsolatuk viszonylag frissnek számít, a párhoz közeli források szerint rendkívül komolyan veszik azt. Információk szerint mindketten hosszú távon gondolkodnak és közös jövőt terveznek. Harry Styles magánélete korábban is gyakran került a figyelem középpontjába. Az énekest az évek során több nagy nyilvánosságot kapott kapcsolattal hozták összefüggésbe, köztük Taylor Swift-tel is.

Harmadik alkalommal látogat a kortárs francia könnyűzene talán legmeghatározóbb és legismertebb jelensége Zaz Magyarországra. A Bohém Kavalkád ma lép a Budapest Park színpadára, hogy újra magához vonjon egy önfeledten táncoló chanson pop ölelésbe. Elképesztő energiák szabadulnak fel a koncertjein, mégis azt vallja, az egyszerűség néha több, és talán ez az őszinte egyszerűség a varázsa. Karcos hangja egyszerre édes bus és pimasz. Az énekesnő szociálisan érzékeny szövegei rámutatnak a társadalmi problémákra. Ha kell, felemeli a hangját a kirekesztés, a rasszizmus, vagy éppen a gyűlölet ellen. Kísérletező, bátor, nyitott és végtelenül önazonos nő, egy igazi jelenség, aki nem sodródik az eseményekkel, hanem irányítja az életét, alakítja a környezetét, és ezzel párhuzamosan a világot is igyekszik jobbá tenni. Zaz igazi csavargó módjára körbeutazta már a világot, szinte mindegyik szegletében fellépett már. Magyarországon eddig 5 alkalommal járt, ezt megelőzően. Budapestre önálló koncerttel 7 év után tért vissza.

Looking like all the stars are faded. I remember the night I was so frustrated. Hessy és Anthony Fantano, az internet legnépszerűbb zenekritikusa, azután kapott össze, hogy az énekesnő nehezményezte a legutóbbi lemezére érkezett kritikát. Anthony Fantano, azaz Needle Drop a leghíresebb netes zenekritikusnak számít. Hessynek 2004-ben jelent meg a legutóbbi lemeze. Ezt a lemezt a kritikusok és a publikum amúgy jól fogadta. Fantano azonban teljesen más véleménnyel volt az albumról. Kritikájában azt állította, hogy szerinte Halsey főszereplő szindrómától szenved, és végső értékelésben a 10-esből 1-est adott. Az énekesnő kiakadására vegyes reakciók érkeztek. Egy és sokak szerint tényleg túllőtt a célon a kritikájában Fantano, mások szerint azonban nem jó ötlet elkezdeni az interneten személyeskedni, amikor valaki csak elmondta a véleményét egy művész munkájáról.

Összeállt a program, háromnapos jubileumi rockfesztivál várja a közönséget Sitkén. Augusztus 20-a és 22-e között immár 38. alkalommal rendezik meg a Sitkei Rockfesztivált a festői környezetben található Sitkei Kálvária kápolnánál. A háromnapos jubileumi rendezvény idén is a magyar rock és könnyűzenei élet meghatározó előadóit vonultatja fel, miközben a látogatók egy különleges, családias hangulatú fesztivál élmény részesei lehetnek. A nyitónapon a Korán zenekar Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company és az AVS lép színpadra, az estét pedig tűzijáték zárja. Pénteken a Fish, a Moodfield, az Ocean és a Totális Metal gondoskodik a hangulatról. A fesztivál szombaton az Akella, a Leander Kills, a Carpathia, a Lord és a Sing Sing koncertjeivel ér véget. A Sitkei Rock Fesztivál évtizedek óta nem csak a rockzene ünnepe, hanem egy jótékonysági célokat is szolgáló közösségi esemény, amely a Kálvária kápolna támogatásához is hozzájárul. A rendezvény 14 éves kor alatt ingyenesen látogatható.

A tervek szerint 2028-ban debütál Las Vegasban a Kiss avataros show-ja, amely mögött a londoni Abba Voyage-t is megvalósító Pop House Entertainment áll, és a hírek szerint annak érdekében, hogy mindenki teljes élményt kaphasson, egy új arénát építenek hozzá $200 millió. A banda frontembere Paul Stanley így nyilatkozott erről. Egy olyan show-t álmodtunk meg, amelytől mindenki eldobja majd az agyát. Teljesen valóságos lesz, pont olyan, mint ahogy most itt ülünk egymással szemben. Teljesen magával ragadó és lélegzetelállító élményt fog nyújtani, és muszáj felépítenünk egy új arénát annak érdekében, hogy minden egyes szék megfelelő szögben és távolságban legyen a színpadtól, bár őszintén szólva, szerintem senki sem marad sokáig ülve. Nem egy hagyományos koncertet kell elképzelni, hanem egy olyan produkciót, amely elrepít egy másik világba. Jane Simmons a következőket fűzte hozzá, úgy dolgozunk rajta, mint egy filmen, készült forgatókönyv, és vannak rendezőink is.

Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó Nyári Irodalmi Fesztiválja augusztus 13-a és 15-e között a Káli medencében. A Salföldi Bányakert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között Beck és Grecsó duó előadása, Lovasi András szóló estje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi Egy életem című előadása, valamint a Margó Díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is. De lesz irodalomterápiás foglalkozás, dalszerelő műhely, valamint vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

Csalók használják ki az elvetemült rajongók elkeseredettségét. 3 év szünet után tért vissza idén a világ egyik legnépszerűbb popcsapata, a BTS. A koreai együttes azután állt újra össze, hogy tagjai letöltötték a Dél-Koreában kötelező katonai szolgálatukat. A márciusban megjelent Arirang című legújabb lemezüket a visszatéréshez méltóan egy 88 állomásos világkörüli turné mutatják be a közönségüknek. A koncertekre azonban nem mindenkinek sikerült jegyet szereznie. Az elkeseredett rajongókból pedig esetenként rengeteg pénzt csaltak ki, írja a BBC. Információk szerint egy jegyre átlagosan 15 vásárló jelentkezik. A hatalmas érdeklődés miatt továbbra is új dátumokat adnak hozzá a turnéhoz. A BTS utoljára 2019-ben, azaz 7 évvel ezelőtt tartott igazi világkörüli turnét. A BTS legutóbb Madridban, az Atlético Madrid stadionjában lépett fel 2 nappal ezelőtt, a turné amúgy jövő márciusban a Fülöp-szigeteken végződik.

Játsz még, énekelték Zorán és Hegyi Barbara, és hát a Muravidéki Magyar Rádió is játszani fog még a folytatásban, annak ellenére, hogy a délutáni csapat búcsúzik Önöktől. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Bencik István, a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi búcsúzunk, de azért Önök maradjanak a MMR társaságában, ugyanis a folytatásban várja Önöket 7 órakor az esti mese, utána a magyar nóták és csárdások válogatása, ahogy azt megszokhatták, 8-tól a terepjárót ismételjük, és 9 órától pedig akkor várja majd Önöket a Tappancs és társai ismétlése, hogyha a hétvége folyamán esetleg lemaradtak volna róla. És ugyebár az esti műsor folyamán, ahogy azt megint csak megszokhatták, rengeteg jó zene várja majd még itt Önöket, úgyhogy játszani fog a Muravidéki Magyar Rádió a folytatásban is. Természetesen, hogyha Önök lesznek, majd maradnak a MMR társaságában, akkor ugye unatkozni biztosan nem fognak. Mi pedig akkor megköszönjük figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak így hétfő délután is. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk, és ugye csak azt tudjuk ajánlani, hogy a folytatásban is azért ügyeljenek egészségükre. Jelenleg 35 fok van odakint, úgyhogy továbbra is elég meleg az időjárásunk, és ez még holnap is valószínűleg így fog maradni. Minden esetre Önök vigyázzanak saját magukra és másokra is. Kellemes estét kívánunk. Holnap meg akkor, ha tehetik, tartsanak reggel a délelőtti csapattal.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Benedekelek, a táltos asszony. A tatárjárás idejében élt Gyertyóban egy Bákainé nevű székely asszony, aki messze földön híres volt a táltosságáról. Égi háborút, jégesőt, földindulást, minden nagy veszedelmet megjövendölt előre. Egyszer, egy vasárnap, mikor a népek jöttek ki a templomból, azt mondja Bákainé: Atyafiak, valamit mondanék, ha meghallgatnátok. Úgy tudjátok meg, hogy nem sok idő múlva a mi földünkre elkerülnek a tatárok. Annyian lesznek, mint a polyvas, amerre járnak. Felégetik a falukat, kardra hányják a férfiakat, rabszíra fűzik az asszonyokat, s úgy viszik magukkal majd nagy tatárországba. Hallgassatok, reám, fogadjátok meg a szómat. Mikor látjátok, hogy füstölnek a faluk, minden kaszás ember, aki a réten kaszál, verjen a földbe egy szöveket, tegye rá a kalapját, s minden arató az utolsó kévébe, melyet aratott, vágja bele a sarlóját, s arra is tegye rá a kalapot. Ami edényetek van, azt mind dugjátok el a fűben meg a tarlóban. Hát én, mikor ide kerekednek a tatárok, már nem élek. De kikelek a síromból, közétek jövök, meglátom, hogy szavamat fogadtátok-e, akkor majd megmondom, hogy győztök-e, vagy elpusztultok. Ja, Istenem, ha megrémültek a népek, mert tudták, hogy amit egyszer Bákainé megjövendőlt, az be is teljesedik. S hát csak ugyan, nem telt belé egy hét, meghalt Bákainé, s ahogy eltemették, nem telt belé egy hét. Látják az emberek, kik a mezőn dolgoztak, hogy füstölnek a faluk mindenfelé. Aki kaszált, cöveket vert a földbe, rátette a kalapját. Aki aratott, hamar összekötötte az utolsó kévét, felállította, belé ütötte a sarlóját, s rátette a kalapját. Asszonyok, gyermekek beszaladtak a faluba, hordották ki, ami edény volt a háznál. Azokat mind elrejtették a fűben, a tarlóban. A tatárok Szárhegytől nem messze a Fekete nevű réten táboroztak. Aztán egyszerre csak fölkerekedtek, s mint valami nagy, fekete felleg gomolyogtak elébb-elébb Gyergyó felé. Szaladtak előttük mindenütt a szárhegyi székelyek, meg sem állottak Gyergyóig. Ott a népek már mind összeverődtek, a gyergyóiak, a szárhegyiek a kápolna előtt. A férfiaknak fegyver volt a kezükben, az asszonyok s gyermekek letérdeltek, s imádkoztak. S ím, egyszerre csak vágtat egy asszony a kápolna felé fekete lovon. Nézik, nézik, hát ki lehet az? Hát uram teremtőm Bákainé, a táltos asszony az vágtat feléjük fekete lován, s kiáltja messziről: Ne féljetek, győztetek! Aztán hirtelen megfordult, s elvágtatott, eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Jönnek a tatárok nagy üvöltéssel, rikoltozással, de amint a gyergyói határba érnek, meghökkenve állnak meg. Látják a kaszáló réteken, s a búza földeken a teménytelen sok kalapot. Azt hitték, hogy mindegy ember állottan. Nem tudták, hogy most előre menjenek, hátra-e, s mikor ezt a székelyek észrevették, hirtelen a tatárok közé vágtak, s hullott a tatár, mint kaszanyomán a fűszál. Futott, aki futhatott, de nem is igen futhattak, mert embernek, lónak meg megakadt a lába a fű közé, a tarló közé dugdosott edényekben. Még hírmondónak is alig akadt belőlük, úgy lekaszabolták szegényeket. Azt a dombot, ahol a székelyek a tatárokat eltemették, még máig is tatárdombnak hívják. A kápolna is megvan, ahol a székelyek összegyülekeztek, de Bákainé nevét azt sem felejtették el a gyergyóiak. Áldják ma is az ő emlékezetét.
1: Itt a vége, most jövőre. Yeah. Köszönöm.
2: A Muravidék hullámhossz.
3: MMR. A hét magyar nótája.

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életet. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

kit anyája ez a nyárfás. Nem hallik oda koriantás, vagy alusznak, vagy nem hallják.

valamikor a szívünkbe a boldogság rakott egy kis fény.

egy szemér a csigabér, ótás ember vígan él, még a nap is szebben ragyog felettem. Házasodni akarok, de csak olyat ha kapok, aki eljön néha velem horkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat

0: kezdve. Tánchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Hallja maga panna, mi a maga panja, de tyuhajja. Hallja maga szőke, van-e szeretője, de tyuhajja. Tegye cvikert feketét a szemére, leszek én még a maga szeretője. Hallja maga kavallér, maga csókja sokat,

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zalavár megye önkormányzata hosszú évek óta együttműködik a Muravidéki Magyar Közösség kulturális tevékenységének támogatásában. A közös feladatokat minden évben együttműködési megállapodásban rögzítik. Az idei dokumentumot Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke, és Pácsonyi Imre, a Zalavár megyei közgyűlés alelnöke írta alá. Ficsarinesz beszámolója.
3: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Zalavár megye önkormányzata 1992 óta minden évben megújítja együttműködési megállapodását. A partnerség célja, hogy hozzájáruljon a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség kulturális értékeinek, anyanyelvének és nemzeti identitásának megőrzéséhez. A hosszú évek alatt kialakult együttműködés jelentőségét Pácsonyi Imre, a Zalavár megyei közgyűlés alelnöke foglalta össze.
4: Az itteni igényeket figyelembe véve önkormányzatunk anyagi segítséget nyújt ahhoz, hogy programok szerveződjenek, szakértők, segítők, kulturális szakemberek érkezzenek ide a Muravidékre, hogy a magyar kisebbség programjaiban, hagyományápolásban segítséget nyújtsanak. Úgy gondolom, hogy morális, erkölcsi és nemzettudatunkból fakadó kötelezettségünk az, hogy az igaz, hogy egyre légiesebbé váló határokon túli magyar testvéreinknek segítsünk ezekben a fontos célokban.
3: A Zalavár megyei önkormányzat támogatását minden évben a Muravidéki Magyar Közösség kulturális és közösségi programjaira fordítják. Arról, hogy az idei támogatás milyen célokat szolgál, Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke nyilatkozott rádiónknak.
5: A Zalavár megyével való együttműködés immár majd a 90-es évek legelejétől folyamatban van a muravidékiek számára. Ebben a támogatásban több ízben szakemberek, táborok, különböző programok voltak kivitelezve. Ebből az 1 millió forintos támogatásból, ami az idén érkezik a Muravidéki önkormányzatra, ebből fogjuk megoldani a mezőgazdasági táborunkat, amely a júliusi és augusztusi hónapban egy hetet fog tartani a mindagazdaságon Bánatán, és az összetartozás napi filmvetítésnek is a egy része költségeit ebből tudjuk fedezni. Itt még egyszer meg szeretném köszönni a Zalavár megyének azt a támogatást, amit így már 92 óta mindig folyosítanak a muravidékiek számára, és remélem, hogy az elkövetkezendő 20 évben ugyanilyen jól együtt tudunk működni, mint az előző 40-ben.
2: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub Sportegyesület közötti együttműködési megállapodás aláírására kerül sor ma délelőtt az MMÖNK székházában. A megállapodást Orbán Dusan, az MMÖNK tanácsának elnöke, és Kis Tamás, a Lenti Gyúk elnöke írta alá.
5: Mivel tudjuk, hogy az épp lélekhez az épp test is jár, ezért tudjuk azt, hogy nagyon fontos a kellő sportnevelés a fiatalság számára. Sajnos tudjuk azt is, hogy az eddigiekben nem volt valahogyan hajlam a Muravidéken egy olyan úszodát kiépíteni, ahol lehetőség nyílik a gyermekeknek egy komolyabb sport úszás gyakorlására, és itt nagyon boldogok vagyunk, hogy az együttműködés, ami már papíron is van, tudjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben ez nagyon jól működött a papírforma nélkül is, de szeretnénk ezt egy magasabb szintre emelni, és nagyon reméljük, hogy ezzel az együttműködéssel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a lentéi úszoda még továbbá tudjon fejlődni, és minél több muravidéki gyermeknek biztosítani a lehetőséget. Nem csak a nyári hónapokban, de téli hónapokban is az úszás gyakorlására. Többek között szeretnénk kivitelezni nyári úszótáborokat, ezzel is egy kicsit segíteni a szülőknek a nyári gyermekelhelyezési gondokban, és továbbiakban még természetesen az iskolákkal is egy ilyen sportúszó tanfolyam szervezésében szeretnénk közre működni és segíteni.
6: Nyilatkozta a Lenti Gyógyfürdő úszóklub sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodásról Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. A Lenti úszóklub elnöke Kis Tamás pedig hozzátette.
7: A szerződésünk arról szól, hogy Lenti városában, ugye Lenti Gyógyfürdő úszóklub működik a Lenti fürdőn, és már nagyon sok év óta, közel 20 éve tevékenykedem itt a városban, és a Muravidékről nagyon sok magyar, illetve szlovén ajkú gyermek is jár hozzá úszásoktatásra, akár versenyző szinten is, és igazából most jutottunk el arra a szintre, hogy picit az úszóklubot is létszámilag is, illetve szakosztályügyileg is bővítjük. Ezzel megpróbálunk megcélozni olyan pályázatokat is, amik határon átnyúló pályázatok, ez pedig együttműködési megállapodásra van szükség, most már hivatalosan is, és így most jelen esetben 30-40 olyan gyermek jár át hozzám úszni, akik erről a területről járnak át, és megpróbálom ezt a létszámot még bővíteni, illetve népszerűsíteni az úszást ezen az oldalon is. Remélhetőleg Lendva és környékén is vannak olyan szervezetek, illetve ifjúsági szervezetek, civil egyesületek, akikkel ezeket le tudjuk szervezni, illetve partnerek lesznek ebben. Itt igazából az lenne a feladat elsősorban, hogy adott esetben egy kombival, egy kis busszal összeszedni azokat a gyermeket, akik oktatásra jönnek, illetve vissza haza is hozni őket. Tehát lényegében a lokalitást azt egy picit áthidalni, hogy ne a szülőknek legyen ez teher, illetve Lentiben is, illetve Lenti környékén is egy kis falus övezetről van szó, ezt rendszeressé tenni, hogy akár a versenyző szinten is át tudjanak járni hozzánk, ezen ne legyen probléma. A körülmények adottak, versenymedencénk, tanmedencénk adott hozzá, illetve a munkaeszközök is adottak hozzá, tehát berendezéseink, úszódeszkák, szakemberünk is van hozzá, és ezt próbáljuk meg majd pályázatból is fedezni.
2: Hétvégén az Izsakóczi Szerelemszigeten, a Mura folyó partján álló malom mellett hivatalosan is bemutatták a közönségnek az újonnan létrehozott szlovén-magyar malom múzeumot. Az erről szóló hivatalos közleményt Botka Ágnes idézi.
8: Ez a múzeum egyedülálló a maga nemében az Interreg Szlovénia-Magyarország program határon átnyúló programterületén. Céljuk a malmok ismertségének növelése és minél több látogató vonzása. Az együttműködés előmozdítása, a kulturális és műszaki örökség megőrzése, valamint tevékenységei közös népszerűsítése céljából 13 szlovéniai és magyarországi malom fogott össze. A malmok hivatalosan a szlovéniai és magyarországi több helyszínes malommúzeum egyesület keretében kapcsolódnak össze, amely koordinálja a kulturális és műszaki örökség megőrzésével, valamint a malom turizmus kínálatának fejlesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos további tevékenységeket a tágabb térségben. A szlovéniai és magyarországi több helyszínes malom múzeumhoz tartozó malmok képviselői a rendezvényen hivatalos tagsági jelvényt kaptak, amit a múzeumhoz való tartozásukat igazolva malmuk jól látható helyén helyeznek majd el. Olvasható a Szlovénia-Magyarország Interreg együttműködés honlapján.
2: A NAFTA az első felkészülési mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a román másodosztályban bronzérmes, a Szuperligában feljutó FC Voluntari csapatától. A ledvai kispadon bemutatkozott a Bozsik Józsefet váltó spanyol Gonzalo Escudero, aki a 2025-26-os idényben a ZTE 2 vezető edzője volt.
9: I just came on last Tuesday. So we started to work on Wednesday, and we had the first friendly game. It's going to be a very short pre-season since we have only three. Today was the first, so I think it was a very good way to start with game. The players did a good job.
10: Múlt kedden jöttem Lendvára, de az érdemi munkát szerdán kezdtük. 3 nap együttlét után először érezte a játékot a csapat, ez volt a 3 tervezett barátságos mérkőzésből az első. Kezdésnek megfelelően nagy munkát tettek bele a fiúk. Mondta Gonzalo Escudero, a NAFTA új vezetőedzője, aki spanyol kollégájával Marcos Caldazo Muñoz erőnléti edzővel érkezett Lendvára. Dragóner Áront is mikrofon elé kértük. A mérkőzésről elmondta.
11: Idő nincs sok, de azért az első fél időben, amikor úgymond jelenlegi, akik itt voltak, az a tavalyi csapatból és abból egy erős 11-et felraktunk, akkor szerintem a játék jól nézett ki.
10: Nyilatkozta Dragóner Áron a 3 gólos veresség után, majd így folytatta.
11: Nagyon-nagyon sok fiatal utánpótláskorú játékosunk van a keretben, most a második fél időben szerintem 9-10-18-9 éves játszott. Az ET-ből is jöttek hozzánk. Ez egy ilyen próbaidőszak, ebből nem kell nagy következtetést levenni. Nyilván szükségünk van erősítésre, az nem kérdés, de az első félidei játékra lehet építeni. Mert amiket bár kevés időnk volt, de szeretnénk majd játszani, abból megvalósultak dolgok. Úgyhogy van még 2-3 hetünk Koper elleni meccsig. Én úgy tudom, hogy lesznek érkezők, akik segíteni fognak, de ha ezt a munkát folytatjuk tovább, akkor én úgy gondolom, hogy eredményesek tudunk lenni majd.
12: Milyen volt ez a hét, és hogy ért benneteket ez a változás?
11: Bozsik Józsi, a Veres Balázs és a Vlaszák Géza, Vedran Vinko elköszönt hétfőn. Nem volt egyszerű, mert egy olyan névet hagytunk magunk után, ami szerintem szenzációs volt. Ilyen teljesítményt a bajnokságban, amit teljesítettünk egy verességgel, ami nem volt elég, de ezek után felállva, ilyen emóciókat megélve, nehéz elköszönni a stábtagtól. Nekem is nehéz volt, hisz csak hálás tudok lenni mindannyiunknak, mind az első évemben itt, az első osztályban, mind a másodikban. Tehát én csak hálával tartozom, úgyhogy az a búcsúszkodás ideje volt. Utána volt kedden egy edzésünk edző nélkül, inkább erőléti, és akkor szerdán megérkezett az új edző. Nyilván másabb egy spanyol edzőnek a szemlélete, a temperamentuma, nagyon pozitív, egyébként nekem ő is. A Márkos az erőléti edző is, nagyon jó erőléti munkákat végzünk, úgyhogy a csapat fizikálisan jól fel fog készülni, ugye, és az a játékot, amit akar velünk játszatni, ez a magasan letámadó, sok futás, mi egy sokat futó csapat leszünk, akik próbálnak minél gyorsabban átmenetekből, előrejátékból gólt szerezni. Ő mondta ezt a szót, használta, hogy mi leszünk az underdogok, a kis halak. Nekünk kell 110%-ot beleadni minden ellenfél ellen, hogy mi győzedelmeskedni tudjunk, azt meg az edzéseken kell 110%-ot, mert nekünk kell lenni fog az a plusz 10, hogy mi bent tudjunk maradni, és mi győző csapat akarunk lenni.
10: A NAFTA következő ellenfele a felkészülési periódusban július 4-én a Kispest Honvéd, a bajnoki főpróba pedig július 11-én a belgrádi Partizán ellen lesz. Ami pedig a NAFTA játékos keretét illeti, a távozók sorában volt Josip Zorica is, de a hétvégén hosszabbítottak vele. A múlt hét elején viszont megköszönték az együttműködést Alex Pichlernek, korábban pedig a Gregor Bajde, Josip Marinic, Luka Verbic és ifjabb Marcos Tavares 4-es is szabad játékos lett. Bakti Balázs pedig az NK Osiekkel 2 éves szerződést írt alá, további 1 évvel meghosszabbítható opcióval. Olvashattuk a horvát élvonalba szereplő Esszéki klub honlapján, mely érdekes módon arról is ír, hogy Bakti a NAFTA-hoz kölcsönbe került a télen az ETE-től. Ami nem igaz, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilvántartott adatbázisában a korosztályos válogatott játékos 2026. február 16-án átigazolt. Hogy szerződése meddig volt érvényes a NAFTA-nál, az viszont már nincs az adatbázisban.
2: A Lakosz nyerte meg a Völgyi Falunap keretében a kispályás focitornát. A díjkiosztó ünnepélyes részében a Dolinszko kispályás bajnokságról is szóltak, és átadták a serleget a sorozatot a kiváló második helyen záró Zvezdának. Göncedit riportja.
10: A 100 éves tölgyek alatt is nagy volt a hőség szombaton a hagyományos falunapi rendezvényen Völgyi Faluban, de a kispályás focitornán résztvevő csapatok, mintha kiléptek volna a kánikulából, hajtós, pörgős mérkőzéseket játszottak. A végén az FC Lakos örülhetett az első helynek. Horváth Stefán szerint egy jó kis közösség gyűlt össze. Elmondta, a torna célja, hogy minél több csapat nevezzen be, de minőséget is mutassanak. A sportban pedig mindig legyen cél, a mérkőzésnek legyen tétje. A győzelemért kell játszani, de ez a program a közösségépítésről, a szórakozásról, a Völgyi Falu nap foci ünnepéről is szól.
13: A prvi namen je bil, da si tak zberemo v čim večjem številu, da izberemo dosti ekip, pa tudi ko igramo kakoli šport, moramo zmagati. Ne? Tako da smo šli na prvo mesto, ampak prvo je, da se vsi družimo, pa da se vsi imamo fajn, pa da spoštujemo ta vaš praznik. Prvo je, da se vsi družimo, pa da se vsi imamo fajn, pa da spoštujemo ta vaš praznik oziroma naš.

0: díjakat. A házigazda és programszervező nevében Gál Erik lépett mikrofonunk elé.
1: 5 csapat nevezett a tornára, és azt mondom, hogy szerintem egy elég minőségi tornát levezettünk. A fiúkat próbáltuk vízzel ellátni, hogy azért a hőség ellenére is tudják tartani a tempót, és én azt mondom, hogy szerintem sikeresen zártuk a tornát. A Lakos megnyerte, második lett a Granicsár csapata, és harmadik a Gyertyános Kapca GK csapat.
0: Az esemény záró ceremóniájának ünnepi hangulatát fokozta a Dolinsko kispás bajnokság dobogósának, az ezüstérmes Zvezda csapatának járó serleg átadása. Ugyan a bajnoki rajt kissé döcögösen indult, de az, amit a folytatásban mutatott a csapat, bekerülhet a völgyifalusi futballtörténelem könyvébe. Jegyeztük meg Gál Erik klubelnök előtt.
1: Ez egy olyan eredmény, amit lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy nem nagy dolog, de a Zvezda szerintem 89 óta nem biztos, hogy volt dobogós helyen. És az, hogy átjöttünk a kis fociba, és itt most volt egy ilyen év, ahol közel voltunk, most még sikerült is, és egyszerűen ezért játszunk, ezért törekszünk.
0: Nyilatkozta Gál klubelnök. A Dolinsko kispás bajnokság 2 dobogósáról az utolsó mérkőzés, a Törnye Gomilica összecsapás döntött. Törnyei győzelem esetén ugyanis a csapat második lett volna, döntetlen után harmadik. De mivel a Gomilica nyert, így a Zvezda maradt a második helyen, a Lakos pedig feljött a harmadikra. A Törnye a hálátlan negyedikre csúszott. Tehát szombaton késő délután nem egy átlagos díjkiosztó volt az Asóerdőn.
2: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fticsari Nesz, Szabó Rudolf, Botka Ágnes és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
3: MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Tappancs és társai.
3: Állatbarátok műsora.
4: Tappancs és az állatvilágban található összes barátjához csatlakozva a magazin műsor készítői jó napot kívánnak a hallgatóknak, akik szeretik, tisztelik, és ezekben a forró nyári napokban friss vizet, valamint árnyékos, hűvös helyet biztosítanak kedvenceiknek és haszonállataiknak egyaránt. Ilyenkor az állatok is az emberhez hasonlóan megérdemlik a kíméletet, ami a mozgásra és a sétáltatásra is vonatkozik. Korán reggel vagy késő este tegyék ezt, a forró aszfaltot kerülve, s kedvenceiket semmilyen körülmények között se zárják az autóba, bármennyire rövid ideig lesznek is távol. Tudják, a kánikulában minden élőlénynek nehezebb a sorsa, és erről az állatgazdiknak sosem szabad megfeledkezniük. Nos, van egy csapat önkéntes itt a Muravidéken, akik hasonlóan a Szlovénia szerte működő, akár testvér egyesületeknek is nevezhető szervezetekhez az állatok jólétéért fáradoznak. A Muravidéki Állatvédő Egyesület immár 20 éve teszi ezt. Tappancs és társai értik, miről van szó. Most pedig arra törekszemek, hogy két oszlopos tagja, Anás Nidarics és Mirjana Mulec segítségével önökkel is megismertessék küldetésüket.
2: Tappancs és társai.
4: Anás Nidarics, mikor és miért döntöttek úgy, hogy a Muravidéken is állatvédő egyesületet létesítenek?
5: Društvo je nastalo v tej obliki, kot sedaj deluje, pred 20 leti. Sicer je društvo pod drugim imenom, sicer Društvo za zaščito živali Murska Sobota, delovalo že prej, ampak nekako...
6: A Muravidéki Állatvédő Egyesület ebben a formában 20 évvel ezelőtt alakult meg. Egyébként Állatvédő Egyesület Muraszombat néven már korábban is létezett, de valamilyen oknál fogva a tevékenységében pangás következett be. Aztán az első elnök, Breda Habjanič elhatározta, hogy az állatok iránti pozitív viszonyt újra fel kell éleszteni a közegben. Így új névvel, Društvo za zaščito živali Pomurja, tehát Muravidéki Állatvédő Egyesület 2006-ban beegyeztette az egyletet. Rövidesen egyre többen csatlakoztak az egyesülethez, mert segíteni akartak az állatokon.
5: Kmalu po tistem nas je začelo prihajati vedno več prostovoljcev, vedno več tistih, ki so želeli pomagati živalim in se vključevati v društvo.
4: 20 év alatt sok minden megváltozott. Mirjana Mulec mivel foglalkozott az egylet kezdetben, és mivé nőtte ki magát az önkéntesek által végzett állatvédő tevékenység?
7: Namen je bil ozaveščanje, ampak smo potem ugotovili, da
8: a cél a tudatosság növelése volt, ám megállapítottuk, hogy ez nem elég. Elkezdtük a terápmunkát, ami azt jelenti, hogy az állatgondozóknak is segítünk. Jelenlegi tevékenységeink a következők. Felvilágosító előadásokat tartunk az iskolákban, óvodákban, táborokban és más oktatási intézményekben. Standokat állítunk fel a bevásárlóközpontokban és rendezvényeken, hiszen így közvetlenebb kapcsolatot teremtünk a lakossággal. Az emberek kérdezhetnek tőlünk, illetve hasznos tanácsadásban részesülhetnek. Számunkra fontos, hogy az állatgondozókat segítsük munkájukban. Évente kétszer megszervezzük az ivartalanítási akciót, amelyben valamennyi muravidéki, valamint az ormozsi és moskányci állatorvosi rendelő 20%-os kedvezménnyel végzi el a kasztrációt és sterilizációt. A mi feladatunk a szórólapok, plakátok és kuponok kiadása, valamint a promóció biztosítása. Hirdetésekkel igyekszünk minél több emberhez eljuttatni az információt az akcióról.
7: Naglasovanju, da čim več ljudi izve za to akcijo.
4: A kezdetektől fogva mindmáig az egyik legfontosabb cél a tudatosság emelése, amit az óvodákban és iskolákban rendszeresen meg is valósítanak.
7: V šolah se predstavimo, kdo smo, kaj delamo.
8: Az iskolákban bemutatjuk az egyesületünket és azt, mivel foglalkozunk. A gyerekeknek elmondjuk, mi mindenre van szüksége négylábú kedvencüknek ahhoz, hogy jól érezze magát, boldog és elégedett legyen körünkben. Elmondjuk azt is, hogy ők maguk mit tehetnek, kihez forduljanak, vagy kit hívjanak olyankor, ha egy állat méltatlan körülmények között él, vagy ha állatkínzást tanul. A gyerekek számára játékot készítünk, képeket mutatunk fel, és a helyes, helytelen játék során megtanulják a megfelelő bánásmód fortéjait. Aztán olyan állatokról is mutatunk nekik fotókat, amelyeket rossz állapotban karoltunk fel, majd később rendeződött a helyzetük. Így ők maguk is megítélhetik, mi a megfelelő és mi nem.
4: Általában a cicák és kutyusok sorsáról beszélnek, de lehet, hogy más állatok sorsa is bemutatásra kerül. Abban is biztosak lehetünk, hogy a gyerekek pozitívan reagálnak a tudatosításra. Lehet, hogy felnőttként is másképp fognak viselkedni az állatokkal szemben. Miközben a felnőtt lakosság körében még mindig sok a tennivaló, az egyesületre is rengeteg munka vár, hogy az emberek rádöbbenjenek például arra, hogy a macskák nem önellátó állatok. Mirjana Mulec, mennyit kell dolgozni azért, hogy az emberekben tudatosuljanak ezek a dolgok?
7: A terreno vidimo da...
8: Kint a terepen látjuk, hogy még messze vagyunk az ideális állapottól. Ilyenkor még nagyobb lendülettel és lelkesedéssel látunk hozzá a legfiatalabbakkal való foglalkozásokhoz. Hiszen egyszer majd ők lesznek azok, akik idézőjelben szólva kiszínezik a világ jövőjét.
4: Az ivartalanítási akciónak már nagy híre van, ám az is nagyon fontos, hogy az állatgondozókat is segítségbe részesítik. Miről van szó?
8: Igen, a számuk napról napra növekszik. Gyakran magánszemélyek is felhívnak bennünket. Például előfordul, hogy idősebb emberek nehéz pénzügyi helyzetbe kerülnek. Az alacsony nyugdíj gyakran alig fedezi az élelmiszerköltségeket. Így ivartalanításra, állatorvosi vizsgálatra és ellátásra már nem futja. Ilyenkor mi sietünk a segítségükre, és ha kell, az állatot el is szállítjuk az állatorvoshoz. A legtöbben szállítóketreccel sem rendelkeznek, sőt, talán autójuk sincs. Gyakran szorulnak segítségünkre mozgáskorlátozott gazdik, vagy olyan esetekben keressük a megoldást, amikor az idős gazdi beköltözik az idősek otthonába. Aztán itt vannak azok a cicák, amelyeknek nehéz új otthont találni. Ezekben az esetekben általában a szomszédokat vagy a rokonokat kérjük meg arra, hogy az általunk biztosított eledellel etessék őket. Ezeket a cicákat természetesen előzőleg ivartalanítatjuk. Ugyanígy gondoskodunk a magukra maradt kutyusokról is. Nekik is új otthont igyekszünk találni. Igen, ezekből az esetekből valóban rengeteg van.
7: Tudi njemu pomagamo poiskati dom. Takih primerov pa je res ogromno.

0: A Muravidéki Állatvédő Egyesület és az állatorvosi rendelők közötti együttműködés példásnak mondható. És a felügyelőség mennyire kooperatív, amikor az állatvédők valamilyen rendellenesség bejelentésével keresik fel őket, Anazsny Darics.
1: Inspektori načeloma imamo tudi dobre izkušnje. Velikokrat se tudi že oni obrnejo na nas, ker vidijo, da rabijo malo več podpore.
2: A felügyelőkkel alapvetően jó tapasztalataink vannak. Most már gyakran ők keresnek fel minket, amikor úgy látják, hogy támogatásra van szükségük. Elsősorban azért, mert az ő feladatuk az ellenőrzés, nem pedig a közvetlen segítségnyújtás. Számunkra azért is fontosak, mert amikor azt látjuk, hogy egy rossz állapot nem szűnik meg, ismétlődik, a gazdák nem veszik figyelembe a tanácsainkat és nem akarják megérteni, mi az, ami helytelen, akkor hozzájuk fordulhatunk. Például, amikor a kutyát egy méteres láncra kötik, vagy amikor a gazda agresszíven reagál, feltétlenül értesítjük az állategészségügyi felügyelőséget, szükség esetén pedig a rendőrséget is.
0: Húsz év van a Muravidéki Állatvédő Egyesület mögött. Mi az, amit a következő 5, 10 vagy 20 évre terveznek? Mirjana Mulec?
3: Ja, naš cíl, dolgoročný cíl, ja, pa seveda želja.
2: Hosszú távú célunk valójában egy kívánság megvalósítása, hogy társadalmunkban minden állat boldogan élhessen, és szép, nyugodt életben legyen része. Továbbá azt szeretnénk, hogy minden állatgondozó, illetve gazdi megfelelő módon és felelősségteljesen viselje gondját állatainak. Hogy az állatok is láthatóvá váljanak, és valamennyien együttérzően, felelősségteljesen bánjunk velük. Ezek a mi kívánságaink.
0: Mint meg annyi egyesület, az állatvédők szervezetesen működhetne önkéntesek nélkül. Itt azonban a szokottnál is több készségre, a szabadidő váratlan feláldozására és rengeteg empátiára van szükség a tagok részéről, akik állatokat mentenek, karolnak fel és rendezik sorsukat. Anazsny Darics ezt első kézből is megerősítheti.
1: Ja, in naše prostovoljstvo je tak fleksibilna stvar, ne? Imamo primer nekje recimo 80 prostovoljcev.
2: A mi esetünkben az önkéntesség valóban nagyon rugalmas dolog. Körülbelül 80 önkéntese van az egyesületünknek. Közülük néhányan csak anyagilag támogatják a tevékenységünket, ami szintén óriási érték, hiszen ennek köszönhetően tudunk a terepen segítséget nyújtani. Egyesek azért tagok, hogy megkapják az úgynevezett munkatevékenységi pótlékot, és ők is értékes résztvevői a konkrét munkának. A többségünk pedig a szabad idejét áldozza fel. Természetesen különböző feladatokat végzünk. Sokan vannak, akik a szabadon élő cicák etetését vállalták. Ezek a tagok rendkívül fontosak, hiszen Muravidék szerte 38 különböző helyszínen találhatók macska etetőpontjaink. Ez azt jelenti, hogy e feladat ellátásához legalább 38 önkéntesre van szükség. Olykor még többre is, amikor valakinek más elfoglaltsága akad. Aztán önkénteseink a standok mellett is igyekeznek tudatosítani az emberek az állatok iránti megfelelő viszony fontosságát. A standok gyakran délutánonként, illetve hétvégi rendezvényeken is működnek. Vannak továbbá azok a munkatársaink, akik a kóborcicák befogására indulnak az élvefogó csapdákkal. Ők valójában alkalmazottaink, akiknek foglalkoztatásához néhány község támogatást is biztosított. Ez azért is örvendetes, mert a községek ezzel elismerték tevékenységünk hasznosságát és jó szándékát. Ha a községek nem ismerték volna fel, hogy munkánkkal jelentős kiadásoktól kíméljük meg őket, akkor nem támogattak volna bennünket. Felismerték, hogy a megelőzésbe érdemes befektetni, mert hosszú távon ez gazdaságosabb megoldás. Így a községek nagyságához igazított társfinanszírozás révén lehetőség nyílt arra, hogy néhány embert foglalkoztassunk. Emellett amennyire csak lehet, kihasználjuk a közhasznú munkák nyújtotta lehetőségeket is. Az egyesületi tagok többsége ugyanis rendes munkahelyen dolgozik, miközben az állatorvosi rendelők többnyire csak munkanapokon tartanak nyitva. Ha azt akarjuk, hogy a kóborállatokat el tudjuk vinni az állatorvoshoz, akkor azokat akkor kell befognunk, amikor a rendelők is nyitva vannak. A Muravidék Egyesületünk számára igen nagy terület, és csak ilyen módon vagyunk képesek megfelelően lefedni azt. Hadd kommentáljam még azt a gyakran hallható véleményt, hogy a macskák képesek ellátni önmagukat. Ez az állapot valójában jó pár száz évvel ezelőtt megszűnt, amikor az ember háziasította a macskát. Én is támogatom azt az elvet, hogy járjon nekik bizonyos fokú szabadság. Megállapíthatjuk ugyanis, hogy a kizárólag lakásban tartott állatok akár depressziósakká is válhatnak. A mozgásra szükségük van. Ha nem biztonságos számukra a szabad kijárás, akkor a póráz jelenthet megoldást. Ugyanakkor a háziasítás olyan mértékűvé vált, hogy a mai macskák többsége már nem alkalmas az önálló kinti életre.
1: Oziroma mogoče do te mere udomačili, da več niso primerne za zunanje samostojno življenje.
0: Anna és Mirjana csak ketten abból az önzetlen önkéntes csapatból, amely mindig tárt karokkal várja az új tagokat. Nem utolsó sorban olyan tevékenységet végeznek, amely mindenki javát szolgálja. A községek támogatásukkal ismerik el fáradozásaikat. A 20. évfordulóját ünneplő Muravidéki Állatvédő Egyesület pedig önkéntes munkájáért köztársasági elismerésben is részesült. Emellett a Muravidék személyisége cím birtokosai között is ott találjuk őket. A legjelentősebb elismerést azonban azok a megmentett állatok jelentik, amelyek segítségükkel szabadultak ki a kegyetlen sors karmaiból, és ma már jobb életet élhetnek. Ez a legnagyobb öröm és dicsőség, mondta beszélgetésünk végén Mirjana Mulec.
4: Tappancs és társai.
0: Kedves állatbarátok, a folytatásban Berden Magdát hallják. Igen, azt a hölgyet, akit rádiónk munkatársaként is ismerhetnek, hiszen az elmúlt években számtalanszor az ő hangjával tudtuk közvetíteni Szlovinajku vendégeink élő műsorban történő szereplését. A tapasztalt tolmács a macskák jótevője is. Mindaddig, amíg Lendván élt, szabadon élő cicákról gondoskodott. Halljuk a történetét! Mi motiválta önt arra, hogy a kóbor macskák gondozásával kezdjen foglalkozni?
5: Szívesen jártam fel a férjemmel a hegyre, és ott a sövénykerítésbe észrevettem, amikor mi ettünk, hogy ott volt két cica, és nézett bennünket. És utána oda tettem egy kis tányérat, adtam nekik enni, de elmentek, elmenekültek, aztán visszajött, adtam nekik enni, de elmentek, elmenekültek, aztán visszajöttek, és megszokták.

0: Ők rendkívül félénkek. Hogyan barátkozott meg ezekkel az állatokkal? Csak az etetés volt számukra fontos, vagy akkor már úgy megismerkedtek, és közelebbi kapcsolatot alakítottak ki?
1: Én azt tapasztaltam, hogy úgy kell a cicákkal viselkedni, vagy elfogadni, hogy észrevétlenül oda teszed az ennivalót, és elmész. Nem akarsz közelébe lenni, nem akarod bántani, nem akarod felizgatni, hanem ott vagy. És másodszor, mikor jön, ugyanezt teszed. Utána a cica már nem megy el. Már ott megeszi előtted, és figyel, hogy te lépsz-e, mész valahová, vagy nem. És mikor látják, hogy nyugodtan ott ülsz, és figyelek, így akkor közelebb kerülnek hozzád, és szívesen megvárnak, vagy hogy megnéznek, de jó sokáig nem engedik megsimogatni magukat, még csak utána, amikor már tényleg megbíznak az emberben.
0: Hány cicát karolt így fel?
1: Valami 5-6-ot talán, meg egy kutyát. A kutyát Ljubljanából hoztuk a drogosoktól, a körmeikből mentettük ki szegény kutyát, ezért is lett a nevem Metélko, mert ebben az utcában tartózkodnak. Ezek az egyének, és el akartuk vinni anyunak, de anyu nem tudott vele mit kezdeni, mert nem fogadott szót a kutya. Így velünk maradt, és ilyen utazó kutya volt, egész héten Ljubljanában, szombat, vasárnap rend van. Úgyhogy már azzal volt ilyen tapasztalatom, hogy fel kell karolni az állatokat.
0: Na most, hogyha visszatérünk a macskákhoz, milyenek voltak azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel találkozott, amikor ugye a macskákat etette, mert gondolom, hogy ugye említette, hogy az egyik betegen is jött oda, hogy az állatoknak nem elég csak a táplálék, hanem megbetegszenek, a szabadon élők gyakrabban, mint azok, amelyek rendszeresen vannak gondozva, vagy netán lakásban élnek.
1: Igen, én rendszeres látogatója voltam az állatorvosnak, rendben. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy valahogy menteni kell ezeket a vadon élő állatokat, vagy szabadon élő állatokat, mert egyre több van belőlük lent a hegyen akkor, mert voltak a régi pincik, oda el tudtak bújni, most nem tudom, hogy mi a helyzet. És vittem magammal, mert az állatorvos adott egy ketrecet, vittem magammal, abba adtam nekik ennivalót, és akkor elfogtam egy cicát mindig, és elvittem az állatorvoshoz, és ivartalanítottuk ezeket az állatokat. Vagy ha beteg volt, azt is így próbáltam ennivalóval odacsalogatni és elvinni. Na utána egy ideig nem nagyon bízott meg bennem, de aztán megint megszelidült. Úgyhogy tényleg nagyon kell, nagyon sokat kell velük foglalkozni ilyen értelemben is. Igen.
0: Ugye az emberek éppen az ivartalanítás körül szoktak vitázni, hogy ez természet ellenes, hogy nem kell, mert az állat akkor már nem az, ami. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én azt gondolom, hogy nem, mert az állat akkor sem az, ami, amikor látod, hogy beteg, látod, hogy éhes, látod, hogy télen fázik, nincs hova elbújnia, a nagy hóban belebukik, és nem tud kijönni belőle, és szenved. Én azt hiszem, hogy jobb az, ha azok a cicák, akik vannak, vagy állatok, akik körülöttünk élnek, hogy nem csukjuk a szemünket be előttük, hanem figyeljük, hogy hogyan élnek, és megpróbáljuk nekik a jó életet biztosítani. Mikor nekünk valami fáj, vagy bármi van, mi se vagyunk otthon, elmegyünk segítséget kérni. És azt hiszem, hogy a sok pici cica, aki meghal betegen, etlen, és így tovább, hogy inkább akkor ne legyen, mert legalább nincs az a fájdalom.
0: Akár végszó is lehetett volna ez a gondolat, de azért szeretnék egy történetet, amely különösen megérintette önt a vadon vagy szabadon élő cicák gondozása kapcsán.
1: Hát én legjobban mondom ezt a kis anyát, anyátra gondolok mindig, fekete cica volt, fájt a lába, sebes volt, nem engedte magát megfogni, sehogy sem, és odahozta hozzám azt a 3 cicát, és mikor ettek, fölnézett rám az anya, és találkozott a tekintetünk, és biztos valaki butának tekint engem, hogy ezt így mondom el, de én úgy éreztem, hogy azt mondja, segíts rajtuk, mentsd meg őket. És így maradtak nálam azok a cicák, és így megmentettem őket, ez maradt tényleg. Meg a Rozika, aki minden

0: Nap eljött az ajtó elé, ott ült, amíg nem kapott enni, aztán elment. Így volt biztos, hogy egy vagy két hónapig. Aztán egyszer csak ott maradt, és akkor ő lett a mi Rozikánk.
1: Berden Magda és mindazok, akik kóbor állatokat gondoznak, tudják, hogy ennek a tevékenységnek pozitív hátulütője is van. A macska ugyanis dorombolásával, bundájának simogatásra való felkínálásával megnyugtatja gondozóját, eloszlatja a magányt és mosolyt, sőt akár hangos kacagást is képes csalni az ember arcára. Aki nem hiszi, próbálja ki. Egyébként pedig a kóborcicáknak úgy is segíthetnek, hogy a Lendvai RTV stúdióban zajló eledel gyűjtéshez száraz vagy nedves macska eledel adományozásával járulnak hozzá. Tappancsak és társainak ezúttal Anás Nidarics, Mirjana Mulec, Berden Magda, Gönc Tamara, Király Boglárka, Király Tomislav, Bencik István és Cigán Szilvia volt segítségére. Köszönjük figyelmüket, és továbbra is arra kérjük Önöket, hogy szeressék állataikat, és a nyári kánikula követelményeinek megfelelően gondoskodjanak róluk. Legközelebb július 25-én számítunk figyelmükre ugyanitt és ugyanebben az időpontban. A viszonthallásra!
2: Tappancs és társai.
3: Állatbarátok műsora.
4: MMR. A zene összeköt.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

veszted el, hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

az édes éjszakán. Hisz jól tudod, nem kértelek

előtt, majd egyszer meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy milyen volt az első szerelem.

csupán, hogy éppen ő az én apám. Hisz jól tudod, nem kértelek

miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok.

0: Nem is megkérdezi, mit mondja ki, majd ő neki.
1: MMR. A zene összeköt.